0: Holy Guruji often used to say in satsang, and many times when he had a small satsang with one or two person also, he used to say often very nice slogan.
1: Holy Guruji je često govorio na satsangu, bilo da je u pitanju veliki satsang ili satsang sa svega jednim ili dvoje ljudi, jedan lep slogan je imao.
2: Holy Guruji, akkor, hogyha satsangot tartott, akár sok embernek, akár egy-kettőnek, mindig mondott egy szlogent.
0: Manushya svayam apna mitra hai, aur svayam hi apna satru hai. Oh, yes. The man is himself is his friend and also the enemy.
1: Čovjek je sam svoj prijatelj, a također i svoj neprijatelj.
2: Az ember a saját maga barátja, de az ellensége is.
0: It means you create the friends and you create the enemy.
1: To znači da sami stvarate prijatelje i sami stvarate neprijatelje.
2: Te vagy az, aki barátokat teremtesz magadnak, és te vagy az, aki ellenségeket.
0: Gunon se hi manushya hai, gunon se hi ishwar hai, gunon se hi rakshas hai, aur guna se hi danav hai. But by the quality, the human is a human, divine, or God, or a devil.
1: Prema osobinama, čovjek je čovjek, ili Bog, ili demon.
0: Mahatma Gandhiji said, be the change you want to see.
2: Az ember az, aki a minőségeket teremti maga körül, akár isteni, akár emberi, akár démoni, akár isteni minőségeket. Mahatma Gandhiji azt mondta, hogy légy az a változás, amit látni akarsz.
1: Mahatma Gandhiji rekao, budi promena koju želiš da vidiš.
0: It means what you would like to see, first you should change yourself in that way.
1: To znači
0: da then you can see.
1: Da ono što bi želeo da vidiš, prvo ti treba da promeniš i napraviš, onda možeš vidjeti.
2: Ez azt jelenti, hogy amit magad körül látni akarsz, azt először magadban változtasd meg.
0: If you want to see the friends, then you should become first friend.
1: Ako želiš vidjeti prijatelje, tada prvo trebaš postati prijatelj.
2: Ha barátokat akarsz látni, először válj baráttá.
0: And if you want to see the enemy, then you should first become enemy.
1: Ako želiš vidjeti neprijatelje, onda prvo trebaš postati neprijatelj.
2: Ellenségeket akarsz látni, akkor válj ellenségé.
0: Also Guruji used to say, prem hi jivan hai, love is the life.
1: Također je Guruji govorio, prem hi jivan hai, ljubav je život.
2: Guruji azt is szokta mondani, hogy a szeretet az élet.
0: Because life is God.
1: Jer život je Bog,
2: mert az élet Isten.
0: God is love, love is God. God is love, love is life, life is God.
1: Bog je ljubav, ljubav je Bog, Bog je život, život je ljubav, ljubav je Bog.
2: Mert az Isten az élet a szeretet Isten.
0: Therefore it is said, if you can't dry the tears of others, then at least you should not become the cause of the tears.
1: Zato je rečeno, ako ne možeš osušiti suze drugih ljudi,

0: Mondom, bár nem, hogy bíti nyíkovó úzrok.
1: Mert ha nem tudod mások könnyeit felszállítani, akkor legalább ne legyél azok okozója.
2: We are born as a human.
0: Mi sme rodzeni ako ľudí.
1: Emberként születtünk.
2: But to remain human life long is not an easy job.
0: Ali ostati doživotno čovek, to nije lak posao.
1: De hogy emberek maradjunk egy életen át, az nem könnyű.
2: What makes you human?
0: Šta vas čini čovekom?
1: Mi tesz emberré?
2: What is the qualities of the human?
0: Koje su ljudske osobine?
1: Mik az ember minőségei?
2: And what are the values of those human qualities?
0: I koja je vrednost tih ljudskih osobina?
1: És mik ezeknek a minőségeknek az értékei?
2: If you know the qualities of the human life, then you will try to remain the human.
0: Ako poznajete osobenosti ljudskog života, onda ćete nastojati da ostanete čovek.
1: Ha ismered az emberi élet minőségeit, értékeit, akkor megpróbálsz ember maradni.
2: Because then you will realize what means these qualities, what is the value of these qualities.
0: Jer tako ćete spoznati šta je značenje i šta je vrednost tih osobina.
1: Mert akkor rájössz, hogy mi ezeknek a minőségeknek az értéke.
2: And when you will know the values of the human life and the qualities, then you will understand what means human rights.
0: A kad budete razumeli vrednost i osobine ljudskog života, onda ćete tek razumeti ljudska prava.
1: És hogyha megérted, hogy mi az emberi élet értéke és minősége, akkor rájössz arra, hogy mik azok az emberi jogok.
2: Human is born as a protector, not as a distractor.
0: Čovek je rođen kao zaštitnik, a ne kao razoritelj.
1: Az ember védelmezőnek, nem pusztítónak született.
2: Those who awakes the human qualities, realize the human qualities, that person narse narayan ban jata hai, that becomes from human to God.
0: Onaj koji spozna i realizuje, ostvari u sebi ljudske osobine, taj tada postaje božanski, postaje kao Bog, od čoveka do Boga.
1: Azok az emberek, akik felismerik és megvalósítják ezeket az értékeket, emberből Istenné válnak.
2: To develop the qualities or to lose or destroy the qualities is in your hands.
0: Razviti te osobine ili ih izgubiti i uništiti, to je u vašim rukama.
1: Az, hogy kifejleszted vagy elveszíted ezeket a tulajdonságokat, a te kezedben van.
2: In one college, there were some children or students, they were not so kind or nice to the professors.
0: Na jednom koleđu bili su neki studenti koji nisu bili tako baš dobri i fini prema profesoru.
1: Egy főiskolán voltak olyan diákok, akik nem voltak túl jók a professzoraikhoz.
2: And especially one student, he was very jealous always towards the professor.
0: Posebno je jedan student uvek bio ljubomoran na profesora.
1: Különösen egy diák nagyon féltékeny volt a professzorára.
2: Jealousy is something can be any time awaken in you.
0: Ljubomora je nešto što se u bilo kom času može probuditi u vama.
1: A féltékenység bármikor felébredhet benned.
2: You can be jealous to your master.
0: Možete biti ljubomorni na svog učitelja.
1: Még a mesteredre is lehetsz féltékeny.
2: And many of you are, no?
0: I mnogi od vas jesu, zar ne?
2: Say the truth, no? Yes.
0: Recite istinu.
1: Sokan vagytok is, mondjátok meg az igazat.
2: Our master can be jealous towards disciples.
0: Ili učitelj može biti ljubomoran na učenike.
1: Esetleg a mester válik féltékenyre a tanítványra.
2: Because when the distraction comes, then the students try to make master jealous for their own sake of their own distraction.
0: Kada dođe vreme destrukcije, razaranja, onda učenici pokušavaju napraviti učitelja ljubomornim i to onda bude njihova vlastita propast.
1: Eto, mi korijena pustitaš, akor a tanitvanjok a mešter tesik fjetekenji, a pustitaš érdekében.
2: There was a rishi living in forest, a hermit.
0: Jednom je živeo jedan mudrac, pustinjak, u šumi.
1: Volt egy rishi, egy remete, aki az erdőben élt.
2: And that time those who want to learn our spirituality or be best student, they had to live with the rishi there in the forest.
0: U to vreme oni koji su želeli da nauče nešto o duhovnosti, da budu duhovni učenici, morali su živeti neko vreme sa Rišijem i sa tim pustinjacima u šumi.
1: És abban az időben, akik tanulni akartak, a Rišivel az erdőben éltek.
2: They were doing all the work, the students.
0: Učenici su radili sav posao.
1: Minden munkát elvégeztek a diákok.
2: Going with the cows, cows grazing.
0: Izvodili su krave na pašu i starali se o njima.
1: Megfejték a tehenet.
2: Milking the cows.
0: Muzli.
1: Legeltette.
2: Bring the wood for the fuel.
0: Donosili su drva za ogrev.
1: Fát hoztak a tűzre.
2: Cooking, cleaning.
0: Za kuvanje.
1: Megfőztek, kitakarítottak.
2: There was one student who was very brilliant.
0: Bio je jedan među tim učenicima koji je bio veoma pametan.
1: Volt egy brilliáns tanítvány.
2: And master was proud of him.
0: Učitelj je bio ponosan na njega.
1: És a mester büszke volt rá.
2: Other disciples, they were jealous.
0: Ostali učenici su bili ljubomorni.
1: Más tanítványok féltékenyek voltak rá.
2: And they said, what can we do that master will send away this student and will not have any more here?
0: I razmišljali su šta bismo mogli učiniti da učitelj ovog izvanrednog učenika otpravi i da ga se nekako rešimo.
1: Azon gondolkoztak, hogy mit tehetnének, hogy a mester elküldje innen ezt a tanítványt, hogy ne legyen itt.
2: They said, okay, we shall create dispute in the mind of the master.
0: Treba da kreiramo izvesnu raspravu u umu učitelja.
1: Azt gondolták, vitát gerjesztünk a mester elméjében.
2: And this works.
0: A to radi, funkcioniše.
2: You know many people who don't come to me, you send them SMS and the telephone and fax and emails and you are trying to put this person away from Swamiji. Though you don't want, but you are jealous, try to push this person away.
1: És ez működik. Telefonáltok, e-mailt írtok, faxot írtok, SMS-t, annak érdekében, hogy ezt a személyt távol tartsátok Swamiji-től.
0: Događa se da se šalju SMS-ovi, da se telefonira, šalju se e-mailovi i na taj način se neka osoba može udaljiti od Svamidžije.
2: And one day when master came there,
1: és jedan dan amikor a mester odaért,
0: i jednom kada je učitelj došao,
2: all were talk, few students were standing and talking.
1: Néhány tanítvány ott beszélgetett.
0: Nekoliko učenika je stajalo i razgovaralo.
2: Well, that student is very wise, even better than our master.
1: Nos, ez a tanítvány nagyon bölcs, jobb, mint a mesterünk.
0: Rekli su taj učenik je baš mudar, veoma je mudar, čak je mudriji od našeg učitelja.
2: Other one said, yes, you know, even the wife of this Rishi, our master's wife, she also declared this boy is much more wiser than our master.
1: Igen, igen, még a mesterünk felesége, a Rishi felesége is azt mondta, hogy ez a fiú okosabb, mint a mester, bölcsebb.
0: Znate da je čak i žena našeg učitelja izjavila kako je taj učenik mudriji od našeg učitelja.
2: And master heard this.
1: És a mester meghallotta.
0: A učitelj je to čuo.
2: He said, what are you talking?
1: Miről beszéltek?
0: Šta vi to pričate?
2: He said, no, we are talking how good is your student.
1: Csak arról beszélünk, hogy milyen jó a tanítványod.
0: Mi samo govorimo o tome kako je dobar tvoj učenik.
2: But we were thinking that we hope we will not lose you.
1: De attól féltünk, hogy téged veszítünk el.
0: Ali razmišljali smo kako se nadamo da nećemo izgubiti tebe.
2: And now master begins to think.
1: És aztán elkezd gondolkozni a mester.
0: I sad učitelj počinje da razmišlja.
2: And they brought the master so far that master said one day, you have no any more place here in the ashram, you have to go.
1: És addig elmentek, hogy egy napon a mester azt mondta, hogy nincs több helyetek az ashramban, mennetek kell.
0: I doveli su učitelja do tačke da je on rekao tom učeniku, za tebe ovde više nema mesta, otiđi.
2: But the other students, they suffered this karma.
0: Ali ostali učenici su trpeli tu karmu, pretrpeli su je.
1: Da többi tanítvány elszenvedte ezt a karmát.
2: So sometimes you don't know, but you are causing these problems and you kill the feeling of someone's.
0: Vi ponekad niste svesni, ali stvarate problem i

0: stvarate takvu vrstu karme ubijajući nečije osjećanja.
1: Néha nem tudod ugyan, de te okozod ezt a problémát, és valakinek az érzéseit megölöd.
2: And who is jealous to you will speak more sweet language to you.
0: A onaj koji je ljubovoran na vas, govorit će slatkim jezikom.
1: Aki féltékeny rád, az még édesebb nyelven fog hozzád beszélni.
2: In India we say if one dies from the sugar, why do you give the poison?
0: U Indiji kažemo, ako neko umire od šećera, čemu davati otrov?
1: Indijában azt mondják, hogyha a cukor is öl, minek adsz mérget?
2: So, you know many you are sitting here what you did and what you are still doing.
0: Vi koji ovdje sedite, mnogi od vas znaju šta su činili i šta još čine.
1: Sokan, akik itt ültök, tudjátok, mit tettetek, és még mindig mit tesztek.
2: So the one student who was a little jealous to his professor.
0: Tako je na onom koleđu, onaj student koji je bio malo ljubomoran na profesora.
1: Az a diák, aki féltékeny volt a professzorára.
2: He was jealous that how is possible that the professor knows everything.
0: Bio je ljubomoran zato što mučilo ga je to kako je moguće da profesor uvek sve zna.
1: Arra volt féltékeny, hogy tudhat a professzor mindent.
2: Any question I ask him, he answers.
0: Šta god da ga pitam, on odgovori.
1: Bármit kérdezek tőle, válaszol.
2: And I'm standing in front of him like a stupid one.
0: A ja stojim pred njim kao budala.
1: Úgy állok előtte, mint egy hülye.
2: But today I will ask him one question.
0: Ali danas ću mu postaviti jedno pitanje.
1: Da ma kérdezek tőle valamit.
2: And he will not know the answer.
0: A on neće znati odgovor.
1: És nem fogja tudni a választ.
2: Then I will gently smile.
0: Tada ću se nežno nasmešiti.
1: Akor gjengedam mošojgok.
2: That is smile of a jealous person.
0: To je osmeh ljubomorne osobe.
1: A féltékeny ember mošojával.
2: In Austria they said, when they said you go Scott, because smiling like this, you Scott, the face language. It means those who are jealous, if you greet them Gurskot, they will smile gently Gurskot, but turn back and say, so inside is burning.
0: Svamiđi objašnjava jezik lica, naprimjer u Austriji kad nekog pozdravite sa blagim osmehom, čim se, ako ste ljubomorni pritom, čim se okrenete, napravit ćete neko namrgođeno lice.
1: Ausztriában azt köszönik, hogy Isten köszöntsön, mosolyognak, de közben pedig így csinálnak a testbeszédük révén.
2: I mean, Austrians are not like that.
0: Nem
2: hiszem, don't misunderstand Austrians.
0: Nisu Ausztriánci
2: tako. I have to go tomorrow to Austria.
1: Ne értsetek félre, az osztrákok nem ilyenek, egyébként holnap Ausztriába kell mennem.
0: Nem hiszem, ja tako o njima, ja sutra idem u Austriju.
2: So, I will ask him question and he will not, he can't answer.
0: Tako je onaj student razmišljao, postavit ću mu pitanje i on neće znati odgovor.
2: And I will say, master, you also don't know, sometimes.
0: A ja ću reći, učitelju i ti ponekad ne znaš.
1: Kérdezek valamit, nem fogja tudni, és azt fogom neki mondani, hogy előfordul, mester, hogy te se tudsz.
2: It means I defeated him.
0: To znači da ću ga pobediti.
1: Azt jelenti, hogy legyőztem.
2: Oh, that will be my happiness, the endless happiness.
0: To će biti moja beskrajna sreća.
1: Ez lesz az én végtelen boldogságom.
2: To insult my master in front of all.
0: Da uvredim svog učitelja pred svima.
1: Mindenki előtt inzultálni a mesteremet.
2: So all students were already there.
0: Svi studenti su već bili na okupu.
1: Az összes tanítvány ott ült már.
2: And this naughty one came later.
0: A taj nevaljali je došao kasnije.
1: A csintalan késett.
2: And he caught a small bird in his hand.
0: I uhvati jednu malu pticu i držao je u šaci.
1: S kismadár volt a kezében.
2: And wrapped with little cloth.
0: I omotao je sa nešto tkanine.
1: Kis ruhadarabbal körül tekerve.
2: And holding on the back both hands. The master don't see.
0: Obe ruke je držao na leđima, tako da učitelj ih nije mogao videti.
1: Još mindkét kezét a háta mögé rejtette, hogy a mester ne lássa.
2: I will ask the professor or master, Master, what is in my hand?
0: Pitaću profesora ili učitelja, učitelju, šta je u mojoj ruci?
1: Megkérdezem a professzort vagy a mestert, hogy mester, mi van a kezemben?
2: And he will not know the answer, and I will say, you see, you also don't know.
0: On neće znati odgovor, ja ću reći, vidiš, i ti ne znaš.
1: Nem fogja tudni a választ, és azt fogom mondani, na, te se tudod.
2: And he asked, sir, I'm sorry to be late.
0: Došao je i rekao, gospodine, izvinjam se što kasnim.
1: Azt mondta, uram, sajnálom, hogy késtem.
2: But I am proud of you, my master.
0: Ali ja sam ponosan na tebe, učitelju.
1: De büszke vagyok rád, mesterem.
2: You are great. Simply great.
0: Ti si jednostavno veličanstven.
1: Nagyszerű vagy, egyszerűen nagyszerű.
0: Múdar.
2: Knower of everything.
0: Znalac svega.
1: Mindenek tudója.
2: No one can defeat you.
0: Niko te ne može pobediti.
1: Senki nem tud legyőzni téged.
2: Therefore, about others I don't know, but myself is very proud of you. And I am so proud to be your pupil.
0: Tako da ne znam za ostale, ali ja sam sam izuzetno ponosan što sam tvoj student.
1: Másokról nem tudok nyilatkozni, de én nagyon büszke vagyok, hogy a tanítványod vagyok.
2: And master said, yes, come on, what is in your mind?
0: A učitelj rekao,
2: why you are giving so many flowers?
0: Da, dođi, šta ti je na umu, zašto donosiš toliko cveća?
1: Mester, azt mondta, hogy add elő, mi van az elmédben, miért adsz ennyi virágot?
2: He said, master, I am so stupid today.
0: Učitelj, danas sam jako glup.
1: Azt mondja, mester, ma olyan ostoba vagyok.
2: Though I know that you know.
0: Iako znam da ti znaš.
1: Bár tudom, hogy tudod.
2: But still, my stupidness doesn't allow me to accept that you know.
0: Ali još uvijek mi moja glupost ne dopušta da prihvatim da ti znaš.
1: Da az ostobaságom nem engedi meg elfogadni, hogy mégiscsak tudod.
2: Therefore, master, I have one question.
0: Zato imam jedno pitanje.
1: Ezért mester, van egy kérdésem.
2: And I know you will answer it.
0: I znam da ćeš odgovoriti na njega.
1: Tudom, hogy megválaszolod.
2: And I will be again the loser one. And say, yes, sir, you are right.
0: Ja ću ponovo biti gubitnik i reći, da, gospodine, vi ste u pravu.
1: Megint tudom, hogy veszíteni fogok, és azt fogom mondani, igen, uram, neked mindig igazad van.
2: Master said, go ahead, speak. What is your question?
0: Hajde, progovori, šta je tvoje pitanje?
1: Mester azt mondta, beszélj, mi a kérdésed?
2: What is in your hands, what is in my hand, master, tell me.
0: Reci mi, učitelju, šta imam u rukama?
1: Mester, mondd meg, mi van a kezemben.
2: Master said, you have a small bird in your hand.
0: Učitelj je rekao, imaš malu pticu u rukama.
1: Mester azt mondja, kis madár.
2: Ah, God! Again!
0: On je rekao, Bože, opet.
1: O, Istenem, ma megint.
2: How does he know?
0: Kako zna?
1: Honnan tudja?
2: He said, bravo, master, bravo, I told you know everything, my lord.
0: A naglas je rekao,
2: this
0: bravo,
2: is a language of person who have doubts in the heart.
0: To je jezik osobe koja u srcu nosi sumnje.
1: Hajrá, mester, tudtam, hogy tudod. Ez olyan embernek a nyelve, akinek kétsége van a szívében.
2: Yes, master, you are right, I have bird in my hand.
0: Da, učitelju, pravu si, imam pticu u ruci.
1: Igen, mester, kismadár van a kezemben.
2: But I have second question.
0: Ali imam drugo pitanje.
1: De van második kérdésem is.
2: And the student was thinking, I will ask him if the bird is alive or dead.
0: Razmišljao je ovako, pitaću ga da li je ptica živa ili mrtva.
1: Azt gondolta, hogy azt kérdezi, hogy a madár él vagy halott.
2: If he will say alive, then I will squeeze my fist and kill the bird in my hand and show him, master, you are wrong, it's a dead bird.
0: Ako bude rekao da je ptica živa, ja ću stisnuti šaku i ubiću pticu i onda ću mu reći, učitelju, u krivu si, ta ptica je mrtva. I pokazat ću mu.
1: Ha azt mondja, hogy él, akkor összeszorítom az öklömet, megölöm a madarat, és akkor ott lesz a halott madár a kezemben.
2: And if he will say, it's a dead bird, I will just let it fly the birds and say, master, you don't know.
0: Ako bude rekao da je ptica mrtva, ja ću samo otvoriti šaku i pustiti je da poleti i reći, učitelju, ti ne znaš.
1: Ha azt mondja, hogy halott, akkor csak szétnyitom a tenyerem, a madár ellepül, és azt mondom neki, hogy mester, nem tudtad.
2: So doesn't matter what he will answer, I will prove it that he's wrong.
0: Tako da šta god da on odgovori, dokazat ću mu da, je, da nije u pravu.
1: Mindegy, mit válaszol, bebizonyítom, hogy téved.
2: Therefore, it's not easy to be a master.
0: Tako nije lako biti učitelj.
1: Ezért nem könnyű mesternek lenni.
2: But also not easy to be a disciple.
0: Ali također nije lako biti ni učenik.
1: Da nem könnyű tanítványnak lenni sem.
2: He asked, Master, I know that you know. But one question more.
0: Rekao je, učitelju, ja znam da ti znaš, ali još jedno pitanje.
1: Mester, tudom, hogy tudod, de még egy kérdés.
2: Yes, you are right that I have bird in my hand.
0: Da, u pravu si, imam pticu u ruci.
1: Igen, igazad van, madár.
2: Is this bird alive or dead?
0: Ali reci, da li je ta ptica živa ili mrtva?
1: De él vagy halott?
2: Master said, my son.
0: Učitelj je rekao, sine moj.
2: This question I cannot answer.
0: Na to pitanje ne mogu odgovoriti.
1: Mester, azt mondja, hogy fiam, ezt a kérdést nem tudom megválaszolni.
2: Why not, master?
0: A zašto ne, učitelj?
2: You know everything.
0: Ti sve znaš.
1: Miért nem, mester, te mindent tudsz.
2: He said, but this kind of questions I cannot answer.
0: Učitelj je rekao, ali na ovu vrstu pitanja ne mogu odgovoriti.
2: Why not?
0: Zašto ne?
1: Miért nem?
2: Because life or the death of this bird is in your hands.
0: Zato što je život ili smrt te ptice u tvojim rukama.
1: Mert a madár élete vagy halála a te kezedben van.
2: He let bird fly.
0: Pustio je pticu da odleti.
1: Elengedte a madara.
2: And he surrendered to the master.
0: I predao se učitelju.
1: S átadta magát a mesterének.
2: So, success or no success is in your hands, my dears.
0: Uspeh ili neuspeh, tako, je u vašim rukama, dragi moji.
1: A siker vagy a sikertelenség a ti kezeitekben van, drágáim.
2: Darse Narayan Banna is in your hands. If from the humans to become a god is in your hands.
0: Da li ćete od čoveka postati Bog, to je u vašim rukama.
1: Hogy emberből istenné válj, a te kezedben van.
2: But you create negative quality always.
0: Ali vi stalno stvarate negativne osobine.
1: Darandóan negatív minőségeket teremtesz.
2: Not only that you work against your parents, brothers and sisters, but also you work against master and spiritual brothers and sisters.
0: Ne samo da radite protiv roditelja i braća i sestara, nego radite i protiv učitelja i duhovne braća i sestara.
1: Nem elég, hogy a szüleid és a testvéreid ellen dolgozol, de a mestered és a guru testvéreid ellen is.
2: And if you think you will tell your sorrow to someone and you will be released from this, I doubt.
0: A ako mislite da ćete se nekom ispovediti i da ćete na taj način biti oslobođeni od ovoga, sumnjam.
1: És azt gondolom, hogy kétlem, hogy megszabadulsz ettől a bánattól, csak attól, hogy elmondod valakinek.
2: Therefore, it is in your hands still.
0: Zato još uvek je to u vašim rukama.
1: Még mindig a te kezedben van.
2: When it is gone out of your hands, then you can't do anything.
0: Kada ode iz vaših ruku, onda ne možete više ništa učiniti.
1: Ha már kirepült, nem tudsz mit csinálni.
2: Bullet is in the gun.
0: Metak je u oružju.
1: Golju a fegyverben van.
2: But gun is in your hand.
0: Ali oružje u tvojoj ruci.
1: Da, fegyver a te kezedben.
2: If the bullet is gone out of the gun, then you can't help anymore.
0: Ako je metak izašao iz oružja, tada više ne možeš ništa.
1: Golju kilőtted, nincs többé segítség.
2: Think over.
0: Razmislite ponovo.
1: Gondold át.
2: And be kind to yourself.
0: I budite ljubazni prema sebi.
1: Slijedi u magadhoz.
2: Don't waste the time.
0: Nemojte gubiti vreme.
1: Na početku odalazi dot.
2: The time which is gone, which will not come.
0: Vreme koje je prošlo, neće ponovo doći.
2: Therefore, Holy Guruji said.
0: Zato je Holy Guruji rekao.
1: Az elmúlt idő nem jön vissza, ezért mondta Holy Guruji.

0: They said, yes, but please run away.
1: Oni su rekli, jeste, jeste, ali bežite ipak.
2: Igen, igen, da me ne kuvi.
0: We tell you, please go away.
1: Lepo ti kažemo, skloni se.
2: Kjerujem kod menja lice veš.
0: But still he went.
1: Ali on ipak nastavio.
2: Šmen.
0: So, elephant took him in the trunk.
1: Slonga je obmotao surlom.
2: Elefant elkapta az ormányával.
0: And thanks to the God which was in the elephant living, didn't squeeze him.
1: I zahvaljujući Bogu koji je bio u slonu, on ga nije stisnuo.
2: Beteg elefant, potreći nam to taki čavarni.
0: Took in the trunk and threw far away.
1: Obuhvatio ga je surlom i bacio daleko.
2: Da mégis ormányával messze dobta.
0: Luckily, that side was a swimming pool. He found the swimming pool.
1: Srećom, u tom pravcu je baš bio bazen.
2: Da Orofer je dopta vojte ljusa medence.
0: He had an injury.
1: Povredio se.
2: Mekšerud.
0: But survived.
1: Ali je preživeo.
2: Da tu lijete.
0: Now he had a doubt in master.
1: E sad je imao sumnju učitelja.
2: Elkezdett kétkedni a mesterben.
0: I did everything. I followed Guru Vakya.
1: Sve sam učinio, sledio sam Guru Vakyu.
2: Mindent megtettem.
0: I saw God in the elephant.
1: Video sam Boga u slonu.
2: Követtem a Guru Vakyát, láttam Istent az
0: elefántban. Master didn't say me that I should be careful from the elephant.
1: Učitelj mi nije rekao da treba da se čuvam slonova.
2: A mešta ne mojte od banjak ovatošta na
0: elefanta. Master said in everyone is God and God cannot do such things.
1: Ma, učitelj je rekao da je Bog u svakom biću, a Bog ne radi takve stvari.
2: Mešter azt mondta, hogy mindenben Isten van, és Isten nem tesz ilyen dolgokat.
0: So he went and he told all the stories to the master.
1: Tako je ispričao celu priču učitelju.
2: Elment és elmondta az egész történetet a mesternek.
0: Master, I did everything, 100% what you were telling. I was conscious, aware about Guru Vakya.
1: Učitelju, uradio sam 100% onako kako si mi ti rekao i stalno sam bio svestan Guru Vakye.
2: Mester, 100%-ban azt tettem, amit mondtál, és teljesen tudatában voltam a Guru Vakyának.
0: Master said, yet, still you did wrong.
1: Da, ali ipak si pogrešio.
2: Igen, de mégis hibáztál.
0: Why, Master?
1: Ali kako?
0: I did done nothing.
1: Ništa nisam učinio.
2: Miért, Mester, semmit se tettem?
0: I'm not guilty.
1: Nisam ja kriv.
2: Nem vagyok bűnös.
0: I followed Guru Vakya and I was sure, I was just walking, that's all.
1: Ja sam sledio Guru Vakyu i bio sam siguran u nju i jednostavno sam hodao.
2: Biztos voltam magamban, követtem csak a Guru Vakyát.
0: He said, you saw God only in elephant.
1: Ti si video Boga samo u slonu.
2: Csak az elefántban láttad Isten.
0: But you didn't believe in the God, in the people who was warning you, run away.
1: Ali nisi verovao Bogu koji je u ljudima koji su te upozoravali da pobegneš.
2: Da nam látod az Istent azokban az emberekben, akik figyelmeztettek, hogy fuss el.
0: Is in them not God?
1: Zer u njima nije Bog?
2: Bennük nem Isten van.
0: I said, yes, that I didn't think, Master.
1: Na to nisam pomišljao.
2: Erre nem gondoltam, Mester.
0: Then suffer. Therefore, chet, chet, ab jeev agyani, guru samjavere. Wake up, wake up, ignore one. Gurudev is explaining you, teaching, learn properly.
1: Zato probudi se, probudi se, probudi se, neznalice. Gurudev ti nešto objašnjava, podučava te.
2: Ako szenvedjél, különben ébredj föl, és értsd meg, amit a mester magyaráz, tanít.
0: Guru samjavere, avsar javere, your time is going away.
1: Tvoje vreme prolazi.
2: Az időd múlik.
0: So, to this Guru Purnima.
1: Tako danas je Guru Purnima.
0: I pray to all our holy masters.
1: Molim se svim našim svetim učiteljima.
0: To bless you.
2: Imatkozom meštereink áldásáért.
1: Da vas blagoslove.
0: Happy, harmonious, healthy and long life.
1: Srećnim, skladnim, zdravim i dugim životom.
2: Boldog, harmonikus, hosszú életet adjanak neked.
0: Spiritual development.
1: Da vam podare duhovni razvoj,
2: spirituális fejlődést.
0: Shakti, bhakti and jnana.
1: Shakti, bhakti i jnana.
2: Shakti, bhakti i jnana.
0: That you achieve one day your aim.
1: Da jednoga dana dostignete svoj cilj.
2: Hogy egy nap elérd a célodat.
0: Blessing is there.
1: Blagoslov je tamo.
2: Az áldás ott van.
0: But rest is in your hands.
1: Blagoslov postoji, ali sve ostalo je u vašim rukama.
2: Da, többi a te kezedben van.
0: Wish you all the best.
1: Želim vam sve najbolje.
0: Lipen Bhagwan.

0: Satguru tam namamim. Om shanti, shanti, shanti. Sridip Narayan Bhagwan ki, Deveshwar Mahadev ki, Satguru Swami Madhavananji Bhagwan ki. Good morning to everybody.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: All dear ones here in this hall and outside around the world who is with us through webcast.
1: Kedveseim itt a teremben, és ti mindannyian, akik a webcaston követtek minket világszerte.
0: Welcome.
1: Köszöntelek benneteket.
0: Today's most beautiful day. It is Thursday, Guruvar.
1: Ma a legcsodálatosabb nap van, Guruvar, csütörtök.
0: These 7 days, the rishis have created and gave the name of the Sapta Rishis.
1: A hét-hét napját a rishik teremtették, és a Sapta Rishik neveit adták a napoknak.
0: It's very interesting.
1: Ami nagyon érdekes.
0: To know.
1: Tudni.
0: Why only 7 days?
1: Miért csak 7 nap van?
0: From ages, we were not able to change.
1: Ezt korok óta nem tudjuk megváltoztatni.
0: We cannot change.
1: Nem tudjuk megváltoztatni.
0: Because that's called Brahmavakya.
1: Mivel ez Brahmavakya.
0: The words of the Brahman.
1: Brahman szavai.
0: If someone tells you that it will be,
1: ha valaki azt mondja, hogy így lesz,
0: then you answer.
1: Azt válaszolod.
0: Brahmavakya Janardanam. These words of the Brahman will or shall be successful.
1: Brahman szavai sikeresek kell, hogy
0: legyenek. Come true.
1: Igazzá válnak.
0: What they said? Inshallah.
1: Vagy azt mondják, hogy inshallah.
0: The God knows God will do it.
1: Isten tudja, beteljesíti akaratát.
0: Sapta rishis, 7 rishis.
1: 7 rishi.
0: These 7 rishis are still living in antariksham.
1: A 7 rishi antarikshamban még mindig él.
0: In peace mantra, where we are praying for peace on this all the 7 layers of the universe above us.
1: Béke mantrában a fölöttünk lévő mind a 7 réteg békéért imádkozunk, ami a világegyetemben van.
0: The Shanti mantra. Peace on the earth.
1: Béke a földön.
0: In the water,
1: vízben,
0: in the vegetation,
1: vegetációban,
0: in antariksha. Antariksha is that astral world.
1: Az antariksha az asztrális világ.
0: And these 7 rishis have got their 7 planets or the stars.
1: A 7 rishi

0: Dedicated to the Guru of all the divine ones.
1: A gurúja Jupiter.
0: Svargaloka, may you call heaven.
1: Amelyet Svargalokának, mennyországnak is hívhatsz.
0: Svarga is still better or more than the name heaven.
1: A Svarga nagyobb jelentést tartalom, mint a mennyország.
0: And the king of the Svargaloka is Indra.
1: Svargaloka királya Indra.
0: And the Jupiter, Brishpati, in Sanskrit, Brishpati.
1: Jupiter Sanskritből Brishpati.
0: Brishpati is the guru of the devas.
1: Ő a dévák gurúja.
0: It means the master of devik shaktis.
1: Azt jelenti, hogy a devik shaktik mestere.
0: Divine energy.
1: Az isteni energia.
0: And in all the seven planets are even included the Surya.
1: Mind a hét bolygó, Surya is ide tartozik.
0: So the Brishpati is even more than the Surya.
1: Brishpati így magasabb rendű, mint Surya.
0: People who knows the astrology.
1: Azok, akik értenek az asztrológiához.
0: In astrology there are 9 planets.
1: Az asztrológiában 9 bolygó van.
0: But it's very interesting.
1: De ez érdekes.
0: In astrology our earth is not counted as a planet.
1: Az asztrológiában a Föld nem bolygó.
0: We call sometimes our planet living planet.
1: Mi élő bolygónak hívjuk.
0: Blue planet.
1: Kék bolygónak.
0: But this has no name as a planet.
1: De ebben nincs asztrológiai neve.
0: This is called mortal world.
1: Halandó világnak hívják.
0: Mrityuloka. In this many many layers of the universes, this is called Mrityuloka. Mrityu means the death.
1: A világegyetem sok rétege közül ez a Mrityuloka, Mrityu a halál.
0: So here is connection, exchanging.
1: Itt az összeköttetés.
0: It is a junction.
1: A kapcsolódás, az átváltás.
0: It is a transaction.
1: Az irányváltás.
0: Coming and going.
1: A jövetel és menettel.
0: No one's territory.
1: Senki földje.
0: You are between.
1: Közte vagy.
0: It is said that without coming on this earth.
1: Azt mondják, hogy anélkül, hogy a földre jönnél.
0: Your development will be not there.
1: Fejlődésed nem történhet meg.
0: You came here to make karma.
1: Karmát végezni jöttél ide.
0: Work.
1: Dolgozni.
0: Therefore it is called karma bhumi.
1: Ezért hívják karma bhuminak.
0: Bhumi means the earth.
1: Bhumi a föld.
0: So this earth is our karma bhumi.
1: A földünk a karma bumi.
0: Where we do our karmas.
1: Ahol a karmáinkat végezzük.
0: So literally also we say meri janma bumi.
1: Szó szerint ezt mondjuk.
0: Janma, where you were born.
1: Ahol születtél.
0: You can say my janma bumi is Hungary.
1: A janma bumi Budapest. Magyarország, Budapest.
0: My karma bhumi, where I do my karma, my work.
1: Karma bhumi viszont az, ahol dolgozom.
0: It's let us say Austria.
1: Mondjuk Ausztria.
0: And my dharma bhumi, and my dharma, my spiritual land.
1: És a dharma bhumim, a spirituális földem.
0: It's India.
1: India.
0: Again? Understand?
1: Értitek?
0: Say some feedback, yes or no?
1: Mondjatok valamilyen visszacsatolást.
0: So, in some way, Bhagavan Ram said in Ramayan.
1: Bhagavan Ram azt mondta a Ramayanban.
0: He said, my janma bhumi

0: the place of my birth is for me much more than the Svargaloka.
1: Janmabhumim, a születésem helyett többet ér nekem, mint a Svargaloka.
0: I was blessed one.
1: Áldott voltam.
0: I was luckiest one.
1: A legszerencsésebb voltam.
0: That in this world,
1: hogy ezen a világon,
0: I had first privilege to step on this Mother Earth.
1: Hogy előjogom volt, hogy rálépjek erre az anyaföldre.
0: That which gave me center.
1: Amely hajlékot adott nekem.
0: That's my Janmabhumi.
1: Ez a Janmabhumim.
0: So you should be thankful.
1: Hálás kell, hogy legyél.
0: To your Janmabhumi.
1: A Janmabhumidnak.
0: When Bhagwan Ram went for 14 years in the forest,
1: amikor Bhagwan Ram 14 évre az erdőbe ment,
0: he took the earth from Ayodhya, where he was incarnated or born.
1: Magával vitte Ayodhya földét, ahol inkarnálódott, született.
0: And wherever he rest in the night or shelter for a few days or weeks or months in the forest,
1: és bárhol is maradt egy-két napra, hónapra az erdőben,
0: he opened this little bag,
1: kinyitotta a kis táskát,
0: and he put the flower,
1: rátette a világot,
0: and he saw two things in that,
1: és abban két dolgot látott,
0: as his Janmabhumi, as his birth soil of his birthplace,
1: a Janmabhumiját, a születési földjét,
0: and his own mother,
1: és a saját édesanyját.
0: Because wherever he went,
1: mert bárhova is ment,
0: he didn't feel separated from his Janmabhumi.
1: Nem érezte magát elválasztva Janmabhumiától.
0: Now in this modern civilization,
1: a modern civilizációban,
0: we lost these feelings.
1: Elvesztettük ezeket az érzéseket.
0: When the lost, gone.
1: És amikor elvesztettük, elmúlt.
0: Oh my darling, is lost and gone forever.
1: Elvesztett és elmúlt örökre.
0: So, but for us didn't went forever.
1: De számunkra nem múlt el örökre.
0: We are still here and we know.
1: Még itt vagyunk és tudjuk.
0: But it means not that you discriminate other spot of the earth anywhere on this earth.
1: Ez viszont nem azt jelenti, hogy a föld más helyeit diszkriminálhatnád.
0: Because then comes proudly that we are citizen of this earth.
1: Akkor jön a büszkeség, hogy ennek a földnek a polgárai vagyunk.
0: Vasudev kutumbakam. The whole world is one God's family.
1: Az egész föld egy Isten családja.
0: And we are the children of that.
1: És mi vagyunk az ő gyermekei.
0: Janmabhumi, Karmabhumi, where are you working? What are you working?
1: Karmabhumi, mit dolgozol, hol dolgozol?
0: Work honestly.
1: Őszintén dolgozz.
0: Be loyal.
1: Légy lojális.
0: If all will do like this,
1: ha mindenki így járna el,
0: there will be no financial crisis in the world.
1: Nem lenne pénzügyi világválság.
0: The greedy people,
1: a kapcsi emberek,
0: the greedy one made too much manufacturing.
1: Túl sok gyártást, ipart hoztak létre.
0: Where it was needed only 1000 pieces.
1: Ahol csak 1000 darabra volt szükség.
0: We manufactured 5000.
1: 5000-et gyártottunk le.
0: Who will buy?
1: És a maradékot kiveszi meg.
0: Then they made some scheme.
1: Akkor utána egy tervet hoztak létre.
0: Well, we shall make something which they can't use again.
1: Csináljunk olyat, amit nem tudnak újra használni.
0: Use and throw.
1: Használjuk és dobjuk el.
0: Or it has no long life.
1: Vagy ne legyen tartós.
0: It will be very soon. Instrument is finished.
1: Hamar tönkre megy a műszer.
0: Then you have to buy again.
1: Akkor kénytelen vagy újat venni.
0: My dear, there was a time
1: Kedvesem, volt olyan idő,
0: in last century.
1: Az elmúlt évszázadban.
0: There were certain countries named.
1: Voltak olyan országok.
0: Made in.
1: Amelyeknek a nevei számítottak.
0: I said, wow, it's made in that country.
1: Hogy ott gyártottak dolgokat.
0: Now they lost their name.
1: Manapság ezt a hírnevüket elvesztették.
0: Made somewhere else and they give stamp of their name of their country.
1: Valahol máshol gyártják, de a saját ország pecsétjét teszik rá.
0: That's not correct.
1: Ez nem helyes.
0: Yoga is the spiritual, intellectual heritage of India, of the rishis.
1: A yoga, India és a rishik spirituális öröksége.
0: And now people utilizing on different name.
1: És most más nevek alatt hasznosítják.
0: And they don't want to have those rishis or gurus.
1: Az emberek, és nem akarják a rishiket vagy a gurukat feltüntetni.
0: That lost the quality.
1: Így a minőség elveszett.
0: Thou shall not steal.
1: Ne lopj.
0: Means not only money.
1: Ez nem azt jelenti, hogy pénzt ne lopj, csak.
0: You can steal many things.
1: Mást is lehet lopni.
0: Also the spiritual wealth.
1: Spirituális gazdagságot is.
0: Intellectual wealth.
1: Intellektuális gazdagságot.
0: The artist, the music and many, many things.
1: A művészetet, zenét, bármit.
0: That's why some good people like you.
1: Ezért hozzátok hasonló jó emberek.
0: Somehow try to protect.
1: Próbálják ezt megvédeni.
0: So we wrote a copyright.
1: Úgyhogy kitalálták a szabadalmat, a jogdíjat.
0: Now people are very clever.
1: Manapság az emberek.
0: You have the copyright, but you make a Xerox.
1: Okosak. Hiába van valamire szerzői jogod.
0: And give it to some other people.
1: Lefénymásolod és más embereknek adod oda.
0: Unfortunately, honesty disappeared.
1: Sajnos az őszintetésség elveszett.
0: And that's why the whole world is confused.
1: Ezért az egész világ összezavarodott.
0: Threatened.
1: Megfenyegették.
0: Scared.
1: Fél.
0: Lost.
1: Elveszett.
0: There's no solid ground under our feet.
1: Nincs szilárd talaj a lábunk alatt.
0: Because we neglected Brahmavakya, Rishi Vakyas.
1: Mert elhanyagoltuk a Brahmavakyát, a Rishi Vakyát.
0: Janmabhumi, Karmabhumi, Dharmabhumi. These are the four places for us. Three places.
1: Ez a három hely van számunkra.
0: And the fourth one is this beautiful, our Mother Earth.
1: És a negyedik a csodálatos anyaföldünk.
0: There was, or there is one astronaut.
1: Van egy astronauta.
0: And he went in the space.
1: Aki ugye elment a világűrbe.
0: Indian.
1: Indiai.
0: When they came back.
1: És amikor visszajöttek.
0: So they asked him.
1: Megkérdezték tőle.
0: Media interviewed him.
1: A média ugye feltette a kérdéseit.
0: You went so many million kilometers.
1: Több millió kilométerre ment.
0: And you saw beauty of the everything.
1: És minden gyönyörűséget látott.
0: And you saw from above earth also.
1: És felülről látta a földet.
0: Which planet or which you like the best?
1: Melyik bolygót tetszett önnek a legjobban?
0: He said.
1: Azt mondta.
0: He had tears in his eyes.
1: Könnyel a szemében.
0: You know, we are emotional beings. This body is full of emotion.
1: Érzelmes lények vagyunk, tele szeretettel.
0: Doesn't matter how we are or how someone is.
1: Mindegy, hogy milyen egy ember.
0: But love is there.
1: De a szeretet ott van.
0: That mercy is there.
1: A könyörület ott van.
0: Maybe for the time being you are angry and hate and like this.
1: Lehet, hogy most haragszol, gyűlölködsz.
0: He said.
1: Azt mondta az űrhajós.
0: Sabse acha. Jahan hamara. After this all, I can tell you.
1: Mindezek után azt mondhatom.
0: The most dear and beautiful was earth.
1: A legkedvesebb és a legszebb a föld volt.
0: My earth.
1: Az én földem.
0: My Janmabhumi, karma bhumi, dharma bhumi.

0: and moksha bhumi. Here you can get mokshas.
1: Itt kaphatod meg a mokshát.
0: Understand me?
1: Értetek engem?
0: Yes. After this four different earth,
1: a négy különböző föld után,
0: spots,
1: a helyek után,
0: more that again coming,
1: még jön egy,
0: and my body,
1: a testem,
0: where I get a shelter,
1: ahol a hajlékom van.
0: My body is permanent as long as I will be on this earth.
1: A testem addig állandó, amíg a földön vagyok.
0: My permanent mobile house.
1: Az állandó mobilházam.
0: Doesn't matter where you will be.
1: Mindegy, hogy hol leszel.
0: Which country, which place.
1: Melyik országban, melyik helyen.
0: You may lose your house, your flat.
1: Lehet, hogy elveszíted a házad, a lakásod.
0: But as long as you are alive,
1: de amíg élsz,
0: this body is with you.
1: A tested veled van.
0: Therefore, it is said,
1: ezért azt mondják,
0: your body is the temple of your spirit.
1: A tested a lelked temploma.
0: Temple of your soul.
1: A lelked temploma.
0: Your soul, your atma.
1: A lelked az átmád.
0: Who have seen God?
1: Ki látta Istent?
0: How can we definite God?
1: Hogy tudjuk Isten definiálni?
0: But we can do within ourselves.
1: De magunkban sikerül.
0: We put our temple very pure, clean.
1: Tisztán tartjuk a templomunkat.
0: And similarly, we have to keep our body very pure, clean.
1: A testünket is nagyon tisztán kell tartani.
0: And the visitor in your body,
1: és a temple, a tested lakója,
0: all are the devotees.
1: A templomod lakója, a sok hívő.
0: All are great devotees. Bhaktas goes to the temple.
1: A bakták, a hívek mennek a templomba.
0: And who are these?
1: És kik ők?
0: Our good words, good qualities.
1: A jó szavaink és minőségeink.
0: And if it is a, some cave of the devils,
1: ha ez a, az ördögök hajléka,
0: where a devil kitchen, very big and big, big cooking pot, you know.
1: Az ördög konyhája nagy kondérokkal.
0: Many, many days the bones are boiled.
1: Amiben a csontokat sok napon át főzik.
0: There goes negative quality.
1: Oda negatív minőségek mennek.
0: Both good and bad is in us.
1: A jó és a rossz egyaránt bennünk van.
0: Guru Nanak Sahib said.
1: Guru Nanak Sahib azt mondta.
0: Bura mein dekhan ko chala, bura n mila koi. Jab dil khoja apna, mujhse bura na koi. I went to see and search bad things,
1: próbáltam
0: bad people,
1: rossz dolgokat, embereket keresni,
0: but I didn't find.
1: De nem találtam egyet sem.
0: When I searched my inner self, myself, my heart,
1: amikor az én szívemet, a belsőmet kutattam,
0: no one was better than me.
1: Senki nem volt rosszabb, mint én.
0: So bad thoughts, bad energies awakes in you.
1: A rossz gondolat, a rossz energia benned ébred.
0: Then you become a sting.
1: Akkor büdös leszel.
0: That everyone is infected.
1: És mindenkit megfertőzöl.
0: That's it. Therefore, it is that science, and it is that beauty where we are living.
1: Ez az a tudomány, és ez az a gyönyörűség, ahol élünk.
0: So through nourishment,
1: a táplálék révén,
0: through practices,
1: a gyakorlatok révén,
0: through the societies or companions,
1: a társaság, vagy pedig a veled lévő emberek révén,
0: we shall keep pure atmosphere.
1: Tiszta atmoszférát kell teremtenünk.
0: So this is then the fifth one.
1: Ez az ötödik tehát.
0: Is our body.
1: A testünk.
0: Dharma bhumi, janma bhumi, karma bhumi, dharma bhumi. And my earth planet home and my body. These are the five.
1: A negyedik és az ötödik a föld és a testem.
0: And we are committed to protect and keep in good condition.
1: kötelezettek vagyunk ezt megvédeni és jó feltételek között tartani.
0: Therefore, every rishis, they have the rights.
1: Ezért minden rishinek joga van.
0: Let's say suppose for one example.
1: Mondjunk egy példát.
0: Holy Quran is spoken by Muhammad.
1: Tehát Muhammad a Szent Koránban beszél.
0: As far as I know.
1: Amennyire én ezt tudom.
0: Now somebody will write and said, it was my Quran.
1: Valaki azt mondja, hogy én írtam a Koránt.
0: Let's say Christian Quran.
1: Mondjuk azt mondják, hogy egy
0: Hindu Quran.
1: Keresztény vagy egy Hindu Korán.
0: It cannot be.
1: Ilyet nem lehet csinálni.
0: And you can give the name, but it is wrong.
1: Ráírhatod a nevet, de ez helytelen.
0: The Bible. Who wrote?
1: A Bibliát ki írta?
0: But it is dedicated to life of Jesus.
1: Alapvetően Jézus életéről szól.
0: Now you can say it is our Bible. We don't believe Jesus.
1: Azt mondod, hogy a mi Bibliánk, de nem hiszünk
0: Jézusban. We don't need Jesus.
1: És nincs rá szükségünk.
0: It will not function.
1: Ez így nem működik.
0: Similarly you said our yoga.
1: Azt mondod, hogy a mi yoga.
0: We don't want Indian yoga.
1: Nem kell nekünk indiai yoga.
0: From where did you get this yoga?
1: És honnan kaptad ezt a jogát?
0: You are causing bad karmas. You are stealing that science, intellectual property.
1: Rossz karmát okozol, mert elvetted az a szellemi tulajdonjogot.
0: Because many people are doing for business.
1: Hiszen üzleti érdekeltségük van.
0: And where there is a business, there is no any more the spirituality.
1: Ahol üzleti érdekeltség van, nincs spiritualitás.
0: Business is good, but not so far.
1: Az üzleti érdekeltség jó, de csak egy szintig.
0: So it is said, Sai itna dijiye jisme kutum samaye, main bhuka nahi rahun, sadhun bhuka jaye. Oh my Lord, give me that much.
1: Uram, annyit adj,
0: that I can feed my whole family.
1: Hogy a családomat el tudom tartani.
0: And also I doesn't remain hungry.
1: És ők is esznek, és én sem maradok éhes.
0: Lord bless me with that much.
1: Ennyivel áldj meg, Uram.
0: That anyone who comes on my door doesn't go hungry or with empty handed.
1: Hogyha valaki az ajtómhoz jön, szintén nem marad éhes, nem megy el üres kézzel.
0: More than I don't need this.
1: Többre nincs szükségem.
0: These are the thoughts of the wise one.
1: Ezek a bölcsek gondolatai.
0: Kya laye tum kya le jaoge? Kya saath lekar aaye aur kya saath lekar jaoge? There's a bhajan. Here the girls sing it every sometimes.
1: Van egy bhajan, amit a lányok szoktak énekelni.
0: What did you bring with you?
1: Mit hoztál magaddal?
0: When you were born.
1: Amikor megszülettél.
0: And what will you take with you?
1: És mit viszel
0: magaddal? When you will die.
1: Amikor meghalsz.
0: Everything you will leave and you go.
1: Mindent itt hagysz, elmész.
0: Therefore.
1: Ezért.
0: The Brahma Vakya, Brahma Jnana, if all will work in this spirituality and spiritual and ethic education is missing.
1: Ha mindenki spirituálisan dolgozna, és spirituális és etikus neveltetés lenne, akkor a Brahma Vakya, Brahma Jnana,
0: so those rishis,
1: megvalósulna, ezért azok a rishik,
0: Saptarishi,
1: a Saptarishi,
0: these Saptarishis are there all the time.
1: Ők mindig itt vannak.
0: And from that one of them is Brihaspati.
1: És közöttük az egyik Brihaspati.
0: And today is Brihaspati day.
1: Úgyhogy ez Brihaspati napja.
0: So in according to the palmistry, science of palmistry.
1: Úgyhogy a kézolvasás tudománya szerint.
0: Palmistry is known as a Samundar Shastra.
1: Samundar Shastrának hívják ezt.
0: Samundar is ocean.
1: Samundar óceán.
0: The philosophy of the ocean.
1: Az óceán filozófiája.
0: When you dive deep in the water,
1: ha mélyre mész a vízben,
0: you will see. On the surface are waves.
1: Látod a felszíni hullámokat.
0: But down is peaceful.
1: De lenn béke van.
0: And you see the pattern on the bottom in the sand.
1: És látod a feneket, az óceán feneket, a homokot.
0: Similarly, as we spoke yesterday about the lines of the destiny.
1: És tegnap, ahogy láttuk a sors vonalát,
0: This is your Samundra Shastra.
1: Ez benne van a Samundra Shastrában.
0: Your futsal.
1: A talpadon.
0: Your palms.
1: A tenyereden.
0: Your face.
1: És az arcodon.
0: Face reading.
1: Arcolvasás.
0: And this, the index finger.
1: És a mutató ujj.
0: This point of the roots of the index finger, that's called Jupiter.
1: Ez a Jupiter, a mutató ujj kiinduló pontja.
0: And if you look in your to your palm like this.
1: És hogyha így ránézel a tenyeredre.
0: And if the index finger of it have more higher.
1: És ha mutató ujjad root, magasabban van a gyökere.
0: Your guru is very strong.
1: Akkor a gurud nagyon erős.
0: And that's good luck.
1: És ez szerencsés dolog.
0: So some people always trying to put their fingers like this.
1: Valaki
0: próbálja
1: mindig így hátrahúzni a mutatóját, hogy felhúzza a gyökerét.
0: But that is artificial.
1: De az mű dolog.
0: So you see, when you look my hand.
1: Ha megnézed az én kezemet.
0: They said your guru is very strong.
1: Azt mondják, hogy a gurud nagyon erős.
0: I said yes, my guruji was very strong.
1: Igen, az én gurujim nagyon erős volt.
0: Anyhow, let's go further.
1: Na, haladjunk tovább.
0: So these rishis,
1: ezek a rishik,
0: they are in antariksh.
1: Antarikshban vannak.
0: Space.
1: A térben.
0: And this antariksh is connected with lokas, four lokas above.
1: Az antariksh négy felső lókával van kapcsolatban.
0: And every rishis have their place.
1: És minden rishinek megvan a helye.
0: And there's one story more, which it doesn't belong to this subject today.
1: Van egy történet, ami nem tartozik a mai témához.
0: There was a great bhakta, his name was Dhurva.
1: Dhurva, nagy bhakta.
0: And Dhurva mother died.
1: Dhurva édesanyja elhunyt.
0: And his father was married again.
1: És édesapja újra házasodott.
0: So that his stepmother was jealous to him.
1: És a mostoha anyja féltékeny volt a fiúra.
0: Whenever Dhurva goes to sit on the lap of his father,
1: amikor Dhurva apukája ölébe ült,
0: she was jealous and said, come here, do this, do this.
1: A mostoha féltékeny lett, és mindig feladatot adott
0: and
1: neki.
0: And she had one son, she put her son on his lap.
1: És neki is volt fia az asszonynak, és a saját fiát ültette a férje ölébe.
0: Young boy, Dhurva.
1: A fiatal fiú Dhurva.
0: Was very sad.
1: Nagyon szomorú lett.
0: He thought he lost the rights of his father.
1: Azt gondolta, hogy elveszítette édesapja jogait.
0: And he went in the forest and sat under the tree and meditated and was crying.
1: És elment az erdőbe meditálni, és egy fa alatt sírt.
0: Young boy, 5, 6, 7 years old.
1: Egy 5-6-7 éves fiú.
0: Doesn't matter how your parents, but still you love.
1: Mindegy, hogy milyenek a szüleid, akkor is szereted őket.
0: So story is long.
1: Úgyhogy hosszú a történet.
0: But I think God came.
1: Aztán eljött hozzá Isten.
0: And he said, my son.
1: Azt mondta, fiam.
0: Dhurva.
1: Dhurva.
0: You are a bhakta Dhurva.
1: Te egy bhakta vagy Dhurva.
0: You are a great bhakta.
1: Te nagy bhakta vagy.
0: I will give you the lap of the father.
1: Az apai ölet adom neked.
0: The permanent, unmovable, no one can move you from there.
1: Az állandó, elmozdíthatatlan apai ölet.
0: And he gave him the place as the star Dhurva.
1: És a Dhurva csillagot adta neki.
0: We call the polar star.
1: Amit a sarki csillagnak nevezünk.
0: That is a symbol of the Dhurva.
1: Az Dhurva
0: szimbólum. A permanent asana of the Dhurva.
1: Szimbóluma, állandó
0: asana. All others moving.
1: Mindegyik mozog.
0: But that is now achal, not movable.
1: De az achal, elmozdíthatatlan.
0: So there are beautiful things in the universe and here.
1: Csodálatos dolgok vannak a világegyetemben és itt.
0: But in this modern education system.
1: De a modern oktatási rendszerben.
0: And this way of living.
1: És ezzel az életmóddal.
0: Have rotten the roots of the humans.
1: Az emberi gyökerek elrohadtak.
0: And that spiritualities.
1: És a spiritualitás.
0: So every planet has its place.
1: Úgyhogy minden bolygónak van helye.
0: Dedicated to the Saptarishis.
1: A Saptarishik között.
0: And you can read in Puranas.
1: Ezt a Puránákban el lehet olvasni.
0: And therefore, every rishi have written some book.
1: És minden is írt egy könyvet.
0: And that's called Upanishad.
1: És ez egy Upanishad.
0: And it's after every rishi.
1: És minden rishi után.
0: Is written one Purana.
1: Van egy Purana is.
0: Purana means the past knowledge.
1: Purana a múlt tudása.
0: This knowledge of the rishis.
1: A rishi tudása.
0: What we call the symbols, the name, what it means and so on.
1: Amit bizonyos szimbólumoknak és azokhoz rendelt neveknek nevezik.
0: So there is, for example, Mahashiva Purana.
1: Például van a Mahashiva Purana.
0: Mahashiva Purana is on the Shiva.
1: Az Úr Shiváról szól.
0: When you read the Mahashiva Purana,
1: ha elolvasod a Mahashiva Purana,
0: or you see now the Mahashiva Purana, there's one video,
1: vagy
0: film.
1: A filmet megnézed.
0: Now there are two or three.
1: Kettő, három van.
0: One is done in modern way.
1: Az egyik a modern stílusú.
0: For my old people like me, funny.
1: Hozzám hasonló idősödő
0: embereknek. But young people like this.
1: Furcsa, de a fiatalok kedvelik. Pszichológiailag.
0: Mahadevon ka dev. The Mahadev means Shiva.
1: Mahadev Shiva.
0: Mahadevon ka dev. Mahadev is the god of the gods.
1: Az Istenek Istene.
0: And in Mahabharata,
1: so Mahabharatában,
0: there's also this is a Jayadagavan Purana.
1: Ott is van egy Purana szerű.
0: So many Puranas.
1: Sok Purana van.
0: All these rishis.
1: Az összes rishi.
0: Their miracles.
1: Csodákat tesz.
0: When you read the Bible,
1: ha elolvasod a Bibliát,
0: and you compare to the Puranas,
1: és a Puránákhoz hasonlítod,
0: then Bible have only 16 miracle stories.
1: A Bibliában csak 16 csoda történet van.
0: And these 16 miracle stories you find in the Puranas.
1: És ugyanezt a 16-ot megtalálod a Puránákban.
0: So we are linked in oneness.
1: Úgyhogy egységbe vagyunk kapcsolva.
0: That's it. So it is the wisdom coming from those rishis, Puranas.
1: A bölcsesség a rishiktől, a Puránáktól jön.
0: So today is that day, Wednesday.
1: Ma csütörtök van.
0: Thursday.
1: Ma csütörtök van.
0: The Brashpati.
1: Brashpati.
0: And he's blessing us.
1: És ő megállt bennünket.
0: So today when you fasting him.
1: Úgyhogy amikor ma bölcsesz.
0: Then you get this brilliant pure prana energy in your body, the shakti.
1: Akkor brilliáns, tiszta pránát, energiát, saktit kapsz a testedbe.
0: Every one of we have a shakti.
1: Mindannyiunkban van shakti.
0: But look within thyself. How many pollution layers you have over yourself.
1: De nézd magadba, hogy mennyi szennyezősi réteg van e fölött.
0: This pollution began when you came to the mother's body.
1: A szennyezés akkor kezdődött, amikor anyukád testébe kerültél.
0: Till today, how much you have done.
1: Máig mennyi mindent tettél?
0: This is impression.
1: Ezek benyomások.
0: On your layers of layers.
1: A rétegeken.
0: And that we can purify through the Brahma kriyas.
1: És ezt Brahma kriyákkal lehet.
0: Brahma vidya.
1: Tisztítani a Brahma vidyával.
0: Therefore it is said.
1: Azt mondják ezért.
0: Brahma vidya only you can realize and listen through the mouth. The words of your Gurudev.
1: Brahma vidyát csak a Gurudevet száján keresztül valósíthatod meg.
0: That becomes Upanishad.
1: Ettől lesz Upanishad.
0: So what is a Gurudev?
1: Ki Gurudev?
0: Not only this physical body.
1: Nem csak a fizikai teste.
0: But it is said, Brahma.

0: That Gurudev is known as Brahmanand, the bliss of the Brahman.
1: Gurudev Brahmanand, Brahman üdve.
0: Not this five elements body.
1: Nem ez az öt elemes test.
0: Brahmanandam param sukhadam. Highest happiness.
1: A legfelsőbb boldogság.
0: Highest bliss.
1: Legfelsőbb üdv.
0: Kevalam jnanamurti. Only the embodiment of the wisdom, knowledge, jnana.
1: Csak a jnana, a bölcsesség, tudás megtestesülése.
0: Now from vidya became the jnana.
1: A vidyából jnana lesz.
0: Yesterday we spoke about vidya and jnana different, no?
1: Tegnap beszéltünk a vidya és a jnana különbségéről.
0: Kevalam jnanamurtim. This is embodiment of wisdom, only knowledge, knowledge, knowledge.
1: Az a tudás, tudás, tudás megtestesülése.
0: Not this body.
1: Nem a test.
0: In your fist.
1: Az öklödben.
0: Is a very precious thing.
1: Van egy nagyon értékes dolog.
0: Or maybe a precious can be anything.
1: Bármi lehet értékes.
0: For me, precious thing is my Guruji's hair.
1: Számomra
0: nothing can be more precious than that.
1: Semmi nem értékesebb, mint Gurujim haja.
0: Yes. Now this my fist has value.
1: A markomban így érték van.
0: Because what is inside is a very precious.
1: Mivel ami benne van, az értékes.
0: So in Brahmagyani, in that is that spirituality, that means something, not the body.
1: Brahmagyani számára a spiritualitás értékes, nem a test.
0: You have to develop the knowledge.
1: Ezt a tudást kell kifejleszteni.
0: I will tell you one story.
1: Mesélek egy történetet.
0: Because some of you are maybe sleeping.
1: Lehet, hogy valaki itt alszik.
0: So, one honest disciple.
1: Egy őszinte tanítvány.
0: Okay. Should I tell a story or continue the lecture?
1: Meséljek egy történetet, vagy folytassam az előadást?
0: I have to tell this sloka, Brahmanandam Paramasukhadam.
1: Ezt a slokát szeretném elmondani.
0: Kevalam jnanamurtim. So, but I think the story will fit there.
1: De azt hiszem, a történet ide illik.
0: One master.
1: Volt egy mester.
0: Many kilos.
1: Sok kilóval.
0: Was looking like a bodybuilder.
1: Úgy nézett ki, mint egy bodybuilder testépítő.
0: Because all disciples, all bhaktas feed them.
1: Mivel minden tanítvány, minden bhakta őt etette.
0: So they think this is a machine. We must feed this machine.
1: Azt gondolják, hogy gép és muszáj tömni.
0: Somebody bring nice this.
1: Valaki egy kis amaszt hozott.
0: And I think they are mostly spoiled.
1: Úgyhogy el volt kényeztetve.
0: You can kill someone in two ways.
1: Két módon lehet valakit megölni.
0: With the poison.
1: Méreggel.
0: Or with good eatings.
1: Vagy jó étellel.
0: Anyhow.
1: Mester.
0: He came in a small village.
1: Tehát ez a mester elment egy kis faluban.
0: And was giving satsangs and many bhaktas were sitting.
1: Egy satsangotokat tartott és sok bhakta vette körül.
0: So there was one very nice farmer.
1: Volt egy nagyon kedves gazda.
0: He never saw any Guruji.
1: Soha nem látott Gurujit.
0: And he came.
1: És odajött.
0: And he liked it.
1: És tetszett neki.
0: Many people became disciple.
1: Sokan tanítványokká váltak, mantrát kaptak.
0: So he said, Guruji, can you accept me also as a disciple?
1: És azt mondta, Guruji, engem is el tudsz fogadni tanítványként?
0: He said, do you understand what it means?
1: És kérdezi a mester, hogy érted, hogy mit jelent ez?
0: He said he don't know anything.
1: Azt mondja, hogy nem, fogalma nincsen.
0: But they are all doing something, so I think I should also do.
1: De itt mindenki beavatást kér, úgyhogy nekem is kéne.
0: Guruji gave him mantra.
1: Guruji adott neki mantrát.
0: And before going away,
1: és mielőtt távozott volna,
0: after a few days Guruji went away.
1: Pár nap múlva Guruji elment.
0: All people were going and working and farmer was sitting beside him.
1: Mindenki elment dolgozni, a farmer még mindig ott ült.
0: Guruji said.
1: Azt mondta Guruji.
0: Bhakta.
1: Bhaktám.
0: Yes, Lord.
1: Igen, Uram.
0: What do you think of me?
1: Mit gondolsz rólam?
0: He said, Guruji.
1: Azt mondta Guruji.
0: Should I be honest?
1: Lehetek őszinte?
0: Said, of course, you have to be honest.
1: Persze, hát őszintének
0: kell lenni. You must tell what, or everything what Guruji asks you.
1: Mindenre válaszolnod kell, amit Guruji kérdez.
0: Well.
1: Nos.
0: You looks like a wild bull in the forest.
1: Úgy nézek ki, mint egy vaderdei bika.
0: He says, thank you.
1: Köszönöm.
0: He said, a buffalo bull, you know?
1: A bivaj.

0: Guruji said, practice mantra.
1: Azt mondta Guruji, akkor gyakorold a mantrát.
0: I will come in 1 year, we will meet again.
1: Egy év múlva visszajövök és találkozunk.
0: And after 1 year.
1: És egy év múlva.
0: Came in. Again, Bhakta was sitting there alone.
1: Megint egyedül ott ott a baktája.
0: And Guruji said, what do you think of me?
1: És Guruji kérdezi, most mit gondolsz rólam?
0: Well, I always think of you.
1: Mindig rád gondolok.
0: You have good life.
1: Jó életed van.
0: We are working very hard and you just speak something and then everybody is giving you eating and you are it's a good life.
1: Mi keményen dolgozunk, te meg valamit mondasz, aztán kapsz enni, elég jó életed van.
0: We are working physically hard and you work mentally, that's all.
1: Mi fizikailag dolgozunk keményen, te meg valamit csinálsz mentálisan.
0: Guruji said, okay, thank you.
1: Mondta Guruji, köszönöm szépen.
0: Guruji was thinking, at least he made me now from the buffalo to human.
1: A Guruji azt gondolta, hogy legalább a bivajból azt gondolta, hogy emberré váltam.
0: How the British change? Keep on practicing mantra.
1: Úgyhogy folytasd a mantrát, mert a britiaid változnak.
0: After 1 year again Guruji came.
1: Egy év múlva visszatért Guruji.
0: And he asked Bhakta, what do you think of me?
1: És kérdezte Bhakta, mit gondolsz rólam?
0: Well, we are the people of ignorance.
1: Most azt gondolom, hogy mi tudatlan emberek
0: vagyunk. And I think you are wise men.
1: És azt gondolom, hogy te egy bölcs ember vagy.
0: At least.
1: Legalább.
0: Now he made me wise one.
1: Most már bölcs is lettem.
0: Practice, please.
1: Gyakorolj, kérlek.
0: While practicing, antakarana will become pure.
1: Amíg gyakorolsz, az antakaranáid tisztulnak.
0: Fourth time when Guruji came back.
1: Negyedszer is visszajött Guruji.
0: And before he could ask him.
1: És mielőtt megkérdezhette volna.
0: He stood up.
1: Felállt.
0: And said.
1: Az ember és azt mondta.
0: Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwarah, Gurur Sakshat Parabrahma, Tasmai Sri Guruve Namah. Guruji said.
1: Guruji azt mondta.
0: Sit down.
1: Ülj le.
0: He said, sorry, Guruji.
1: Sajnálom, Guruji.
0: My words last time, what I told you.
1: But
0: I was honest to you.
1: Az elmúlt szavaimat sajnálom, őszinte
0: voltam.
1: But
0: I see now you, not body or anything, but Brahman.
1: Most látom, hogy te nem a test vagy,
0: Parabrahma.
1: Hanem Parabrahma.
0: This comes through practice.
1: Ezt hozza a gyakorlás.
0: We have to awake within us that consciousness.
1: Ezt a tudatot kell felébresztenünk magunkban.
0: Therefore we need the practice. Brahma vidya.
1: Ezért kell gyakorolni.
0: Kriyas.
1: A Brahma vidya kriyákat.
0: And practices.
1: És a gyakorlatot.
0: Slowly, step by step.
1: Lassan, lépésről lépésre.
0: It's not for 1 weekend or 1 week.
1: Ez nem egy hétvégi vagy hetes program.
0: It is a, will be long, years long vidyas coming.
1: Ez több év vidyája lesz, ami eljön.
0: When we start this subject,
1: amikor megkezdtük a témát,
0: it seems we are now in the first level of the kindergarten.
1: Úgy tűnt, mint hogyha az ovi első csoportjában lennénk, bölcsi.
0: That we could walk till the nursery school.
1: Örülünk, hogy egyetlen elsétálunk a bölcsiig.
0: But we have to finish the university.
1: De előbb-utóbb be kell fejezni az egyetemet.
0: And after that some special education.
1: És utána specializálódnunk kell.
0: Higher educations.
1: Posztgraduális képzés. Úgyhogy az időbe fog tenni.
0: Brahmanandam paramasukhanam. Kevlam gyanamurti. Only the knowledge.
1: Csak a tudás.
0: Dvandatitam. I have no dualities.
1: Nincs kettősség.
0: No conflicts.
1: Nincs konfliktus.
0: Equal vision.
1: Egyenlő látásmód.
0: One takes Guruji loves. This disciple more and me not more. That is on the surface.
1: Valaki azt gondolja, hogy Guruji ezt a tanítványt jobban szereti, mint
0: engem. It is in everyone's heart, in every heart, in every consciousness dwelling equally.
1: Ez felszínes látásmód, minden tudatban és minden szívben azonos módon van ott.
0: Don't think that someone takes more oxygen and I can't take more oxygen.
1: But ne gondold azt, hogy valaki több oxigént lélegez be, ezért te nem kapsz több oxigént.
0: Here we go for walk. Oxygen is for everyone equally.
1: Amikor itt sétálni megyünk, az oxigén mindenkinek egyenlő módon
0: van. It's not Mother Nature's mistake.
1: Ez nem az anya természet hibája.
0: Mistake is yours.
1: A te hibád.
0: That your lungs are not anymore capable.
1: Hogy a tüdőd nem tud többet beszívni.
0: Because you didn't take care of the lungs.
1: Mert nem vigyáztál a tüdődre.
0: So you are sitting beside and other sitting, equally the supply of the oxygen is there, but why your body doesn't accept that much oxygen?
1: Te is ott ülsz, a másik is, és a te tested miért kap kevesebb oxigént?
0: Similarly, everyone is sitting near Gurudev.
1: Mindenki ott ül Gurudeva mellett.
0: But all cannot take all as it is.
1: De nem tudja mindenki úgy befogadni, ahogy van.
0: He is away from this dvanda, no duality.
1: Ő távol van ettől a kettősségtől.
0: Gagana sadrasyam. Gurudev's vision and Gurudev's kripa drashti is equal like sky. Gagan sadrasyam.
1: Gurudeva látásmódja és kripája.
0: Gagan means sky.
1: A gagan az ég.
0: Sa means like.
1: Sa az olyan, mint hogy.
0: Drashya means the vision.
1: Szeretni a látást, tehát azonos látásmód.
0: When we look to the sky.
1: Ha lenézünk az égre.
0: Equal. Nowhere the holes.
1: Azonos módon láttunk, nincsenek lyukak.
0: Dvanda atitam gagan sadrasyam tasmasyadi laksham. And like that to become our everyone aim is this.
1: Mindenkinek ez a célja, hogy ilyenné váljon.
0: Become like that.
1: Ilyenné váljon.
0: He ekam nityam vimala chalam, he is only one.
1: Ő csak egy.
0: Ekko brahma ditya nasti, only one brahman, other is duality.
1: Csak egy brahman van, minden más kettősség.
0: Ekam nityam everlasting.
1: Örökké tartó.
0: We will come and we will go.
1: Jövünk és megyünk.
0: But he is always here.
1: De ő mindig itt van.
0: How many ancestors have seen the sun rising and sunset?
1: Hány őse látta a napfelkeltét és a napnyugtát?
0: You think the sun will go with us away?
1: Gondolod, hogy a nap veled megy?
0: You think the sun will not rise when you will not be here anymore?
1: Gondolod, hogy a nap nem kell fel, amikor te nem leszel?
0: Don't think, my dear, the sun is rising only for us.
1: Ne gondold, kedvesem, hogy a nap neked kell fel.
0: Therefore, that is like that.
1: Ez így van.
0: And that we want to achieve that knowledge, Brahma Vidya, Brahma Gyana.
1: Mi ehhez a Brahma Vidyához, Brahma Gyanához akarunk felnőni.
0: Ekam nityam vimal, he have no any spot on it.
1: Neki nincs szeplője.
0: He's a pure consciousness.
1: Ő tiszta tudat.
0: Vimal achalam, unmovable.
1: Mozdíthatatlan.
0: Can you see the sky is moving?
1: Látod, hogy az ég mozog?
0: When there's an earthquake, do you think the sky is moving?
1: Amikor földrengés van, az ég mozog.
0: Yes.
1: Igen.
0: Moving.
1: Mozog.
0: Because you are dizzy.
1: Mert te vagy megszédült.
0: Then you think that object is moving.
1: Azt látod, hogy a tárgy mozog.
0: This is called confusion, enttäuschung.
1: Összezavarozás, csalódottság.
0: Illusion.
1: Illúzió.
0: When you sit in the car,
1: amikor az autóban ülsz,
0: car is driving,
1: megy az autó,
0: and you see, look to the forest,
1: nézed az erdő,
0: the forest is moving.
1: Mozog az erdő.
0: Now you think the forest is moving or your car is moving.
1: Most azt gondolod, hogy az erdő mozog, vagy az autó.
0: Often when you sit in the train,
1: amikor a vonatban ülsz,
0: after riding on the train long time and train is standing at the railway station.
1: Miután sokat mentél a vonattal és beérkeztél az állomásra.
0: And other train was standing beside.
1: És a másik vonat, ami melletted állt.
0: Now slowly other train is moving.
1: Lassan az a vonat elindul.
0: But you think it's your train is moving.
1: Te azt gondolod, hogy a tiéd mozog.
0: This is called a illusion.
1: Ez egy optikai csalódás, illúzió.
0: So we are in illusion.
1: Illúzióban vagyunk.
0: That's called enttäuschung. That's
1: optikai csalódás.
0: This is illusion. Illusion is a ignorance, maya.
1: Az illúzió, tudatlanság, maya.
0: So he is unmovable.
1: Úgyhogy mozdíthatatlan.
0: Pure.
1: Tiszta.
0: Spotless.
1: Szeplőtelen.
0: Everlasting.
1: Örökkévaló.
0: ekam anityam vimalachalam sarvadhi sakshibhutam. And
1: yes,
0: he knows about each and every entity here.
1: Minden egyes egységről tud itt.
0: Not all the bhaktas.
1: Nem csak a baktákról.
0: Because he's dwelling in all.
1: Mert mindenben benne van.
0: He has no eyes, but he hears. He has no, he sees. No ears, but he hears.
1: Nincs szeme, de lát, nincs füle, de hall.
0: That's called one without second.
1: Ez egy második nélkül.
0: Sarvadisakshibhutam bhavatitam. He's above this bhava. I like, I don't like.
1: Bávák fölött áll, hogy tetszik, nem tetszik.
0: Sometimes it's happy, sometimes it's unhappy.
1: Néha boldog vagyok, néha boldogtalan.
0: That doesn't have the brahmagyani.
1: A brahmagyaninak ilyenje nincs.
0: Bhavatitam triguna rahitam, because he or she is above three gunas.
1: Mert ő a három guna fölött áll.
0: Body has a guna.
1: A testnek vannak gunái.
0: But it's not any more affected by these gunas.
1: De hatást nem gyakorolnak rá.
0: Triguna rahitam, without three gunas.
1: Három guna nélküli.
0: Satguru tam namamiyam. To that Gurudev, my salutation.
1: Az ilyen Gurudevnek az imádatom, a hódolatom.
0: And that is our Devpuriji, Mahaprabhuji, Holy Guruji.
1: És ő Devpuriji, Mahaprabhuji, Holy Guruji.
0: And we are all bhaktas trying to achieve, realize that knowledge within us.
1: És mi mind bhakták vagyunk, akik ezt a tudást próbáljuk megvalósítani.
0: Therefore it is said.
1: Ezért azt mondják.

0: Welcome everybody.
1: Köszöntelek benneteket.
0: Our respected guru brother Dayaramji.
1: Tisztelt Dayaramji guru testvérünket.
0: Mahamandeshwar Vivek Puri ji. And Sadhvi Hirdey Kamal Premanand ji and other all.
1: Mahamandeshwar Vivek Puri ji és összes Sadhvinkat, Swaminkat.
0: Once more welcome under the umbrella of Om Sri Alakh Puriji Siddhapeet Parampara.
1: Még egyszer köszöntelek benneteket az Om Sri Alakh Puriji Siddhapeet Parampara
0: nevében. Dev Puriji, Mahaprabhuji and Guruji. We are all the bhaktas of this very ancient spiritual lineage. Since Satyuga

0: Alak Porigyi.
1: Alak Porigyi óta, Szatya Joga óta vagyunk ezen spirituális mesterlánc követői.
0: And the beautiful divine river Alaknanda, which is flowing from high hills of the Himalaya between Kedarnath and Badrinath.
1: A csodálatos híres Alaknanda folyó, amely Kedarnath és Badrinath között folyik a Himalájában.
0: And that is a eternal, everlasting, the blessing of the water, as we call Abhisheka, for us, that river is flowing.
1: Az Abhisheka, a víz örökké tartó folyása egy áldás számunkra.
0: So, with that river, Alaknanda River, we are forever connected with the supreme power.
1: Az Alaknanda folyó köt minket össze a legfelsőbb erővel örökké.
0: Bhagirathi and Alaknanda and Vrindagini, these three rivers meets together, it's called first the meeting of three rivers, Triveni, that the meeting of the three rivers.
1: Vrindagini, a Bhagirathi és az Alaknanda összefolyását Triveninek, három folyó találkozásának nevezzük.
0: So, if anyone would like to have a touch of Sri Alak Puriji, can be done through that river.
1: Hogyha valaki szeretne Sri Alak Puriji érintésében részesülni, a folyó által részesülhet benne.
0: That river contains the holy water of Alak Puriji's holy lotus feet.
1: A folyó Alak Puriji lótuszlábának szent vizét tartalmazza.
0: If not often, then at least once, you should go and have a bath in Alakpuri Nadi, the river, Alaknanda.
1: Hogyha nem is gyakran, legalább egyszer az Alaknandában, Alakpuriji folyójában fürödjetek meg.
0: It is nearby Devprayag in Himalaya. And it is not far from Rishikesh or what we call the Haridwar.
1: Ez Devprayag mellett van a Himalájában, nincs messze Haridwartól, Rishikeshtől.
0: It is about 2-3 hours drive.
1: 2-3 óra út.
0: So extra one have to go there.
1: De külön el kell menni oda.
0: We will make a journey.
1: Szervezünk majd utat.
0: And we should all go at once.
1: És egyszerre kell mindannyian mennünk.
0: That's great.
1: Az jó lenne.
0: Then also we have to bath in the Sangam.
1: És a Sangamban is meg kell fürödnünk.
0: Sangam means meeting together.
1: Sangam találkozás.
0: In the Devprayag.
1: Devprayagban.
0: Then becomes that river as the real river.
1: A folyó ott válik igazivá.
0: So we were there about 14 months ago.
1: 14 hónappal ezelőtt voltunk ott.
0: And it was beautiful.
1: És csodálatos volt.
0: Time was little.
1: Kevés időnk volt.
0: As usual. But this time we should stay there.
1: Mint mindig, de legközelebb maradunk.
0: There's a beautiful beach.
1: Van egy csodálatos folyópart.
0: And beautiful tents or huts.
1: Sátrak, kunyhók.
0: For the tourists.
1: Turisták számára.
0: It's beautiful.
1: Csodálatos.
0: Anyhow, today is the occasion of the Guru Purnima.
1: Ma Guru Purnima alkalma van.
0: It began yesterday.
1: Tegnap kezdődött.
0: Still the constellation is there.
1: És még áll a konstelláció.
0: We are lucky that every third year there are two Guru Purnimas.
1: Szerencsénk van, hogy minden harmadik évben két Guru Purnima van.
0: It means there are 13 months.
1: Ez azt jelenti, hogy 13 hónapos az év.
0: 13 months means that in one month we have twice full moon.
1: 13 hónap eredménye egy hónapban két teli hold.
0: And therefore it has to be divided.
1: És ezt meg kell osztani.
0: First of January on the same month, then how are you going to count?
1: Hogyha január és ugyanabban a hónapban van, akkor hogyan számolsz?
0: But this is because of the moon changing.
1: De ez a hold változásait követi.
0: The real constellation is taking place through the moon changing.
1: Bolygóállás a hold változását követi.
0: So yesterday we had a beautiful satsang.
1: Tegnap volt egy csodálatos satsang.
0: And today also.
1: És ma is.
0: Waiting for you.
1: Ami rád vár.
0: So welcome all of you.
1: Úgyhogy köszöntelek benneteket.
0: And under the umbrella of Sri Alakpurji Siddhipit Parampara.
1: A Sri Alakpurji Siddhipit Parampara erdője.
0: Bless you on the name of our Siddhipitha.
1: Megáldalak a Siddhipit nevében benneteket.
0: About Guru Tattva, we spoke many times.
1: Sokszor beszéltünk a Guru Tattváról.
0: So repeating again and again has no sense.
1: Nincs értelme az újra-újra ismétlésnek.
0: We know.
1: Tudjuk.
0: But what we should know, but have been practicing last whole year.
1: Hogy mit kéne tudnunk, és egész évben gyakoroltunk.
0: From last Guru Purnima,
1: az elmúlt Guru Purnima óta,
0: till today,
1: máig.
0: What did you experience in this whole year?
1: Mit tapasztaltál az egész évben?
0: How was this whole year?
1: Milyen volt az éved?
0: How many changes came in the life?
1: Hány életváltozásod volt?
0: And how many good and bad?
1: Mennyi jó és rossz?
0: Why it happened?
1: Hogy történt?
0: Why good things happened?
1: Miért történt?
0: Or why bad things happened?
1: Miért történt a jó és a rossz?
0: What was the cause of it?
1: Mi volt az oka?
0: So, the cause, the karan.
1: Az ok, a karan.
0: So, cause is very important.
1: Az ok a fontos.
0: Then anything happens.
1: És akkor bármi megtörténhet.
0: It is only the fruits, the reaction, the result.
1: Ez csak gyümölcs, eredmény, reakció.
0: So what was the cause?
1: Mi volt az eredet?
0: And how did it developed?
1: És hogyan fejlődött?
0: And what kind of result gave?
1: És milyen eredményt hozott?
0: How long lasted?
1: Meddig tartott?
0: Or did we solve?
1: Megoldottuk-e?
0: Or did we enjoy?
1: Élveztük-e?
0: Or do we have still?
1: Vagy még mindig élvezzük-e?
0: This is very important.
1: Ez fontos.
0: And today when we see,
1: és amikor ma látjuk,
0: what development we have done.
1: Hogy milyen fejlődést vittünk végbe.
0: Time doesn't wait for us.
1: Az idő senkire nem vár.
0: So if we use the time, if we practice,
1: ha hasznosítjuk az időt és gyakorolunk,
0: it's ours.
1: Akkor ez a miénk lesz.
0: If we didn't practice, it's lost.
1: Ha nem gyakoroltunk, elvesztettük.
0: To ignore the time,
1: az időt figyelmen kívül hagyni,
0: means sin.
1: Bűn.
0: Samay ka apman means we neglect the time.
1: Ez az idő elhanyagolása.
0: Samay ka apman, this means we reject the time.
1: Azt jelenti, hogy elutasítjuk az időt.
0: And that is a sin.
1: Ez bűn.
0: Samay ka apman paap hai. So ignoring the time is a sin.
1: Az idő figyelmen kívül hagyása bűn.
0: The time is given us very preciously.
1: Nagyon értékes időt kaptunk.
0: But why?
1: Miért?
0: We don't respect and we are not aware.
1: Nem tiszteljük és nem vagyunk tudatában.
0: Because of our ignorance.
1: Tudatlanságunk miatt.
0: Carelessness.
1: Gondatlanságunk miatt.
0: When little happy time comes,
1: ha jön egy kis boldog időszak,
0: we forget everything.
1: Mindenről megfeledkezünk.
0: So, at the end,
1: végül,
0: maybe we are sorry.
1: Lehet, hogy sajnálni fogjuk.
0: One farmer put the crops.
1: Egy gazda elültette a növényeket.
0: Beautiful field.
1: A csodálatos mezejébe.
0: It grown very good.
1: Nagyon jó termést hozott.
0: But he went for the world tour.
1: De világ körüli útra ment.
0: For 3 months.
1: 3 hónapra.
0: He didn't take care of it.
1: De nem törődött vele.
0: When he came back,
1: mire visszatért,
0: the birds ate everything.
1: A madarak mindenét megették.
0: He began to cry.
1: És elkezdett sírni.
0: So someone said,
1: valaki azt mondta,
0: you did not guard your field.
1: Nem őrizted a meződet.
0: Now it's too late to cry.
1: Most már késő siránkozni.
0: Birds have flied away.
1: Elrepültek a madarak.
0: You can't blame them. Where are they?
1: Ne rájuk haragudj, hogy hol vannak.
0: So similarly, in this field,
1: hasonlóképp a mezőn,
0: we have our seeds which we put in as a good karmas.
1: A jó karmák, a magok, amiket ültetünk.
0: Towards our bhakti.
1: Bhaktink révén.
0: Towards our jnana.
1: A jnana irányába.
0: Vairagya, tyaga, etc.
1: Vairagya, tyaga, stb. Irányába.
0: But not only enough that you just remember.
1: De nem elég erre emlékezni.
0: But we have to preserve, we have to protect.
1: Fenn kell tartani, meg kell védeni.
0: If we will not protect,
1: ha nem védelmezzük,
0: then anger will come.
1: Akkor jön a harag.
0: Then will come kam, krodh, mada, loba, moha and ahamkaras.
1: És ezek.
0: This will destroy the whole field.
1: Ezek tönkreteszik az egész mezőt.
0: Therefore, what have we done in last whole year?
1: Úgyhogy mit csináltunk egész évben?
0: Many things happens.
1: Sok minden történik.
0: We experienced many.
1: Sok mindent megtapasztaltunk.
0: We lost the parents.
1: Elvesztettük szüleinket.
0: Maybe we lost the friends.
1: Lehet, hogy a barátainkat.
0: Many things.
1: Sok mindent.
0: But what is the final result?
1: De mi a végeredmény?
0: We've lost the practice.
1: A gyakorlásunkat veszítettük
0: we
1: el.
0: We lost the guru bhakti.
1: A guru bhaktit veszítettük el.
0: And when this guru bhakti is lost,
1: ha a guru bhakti elvész,
0: then everything is lost.
1: Akkor minden elvész.
0: When everything is lost,
1: ha minden elveszett,
0: means we are lost.
1: Mi is elvesztünk.
0: Again we turn to the other life.
1: Újra másik élethez fordulunk.
0: So today is the day finally to count. It's your spiritual financial year.
1: Ma van a végső spirituális elszámolás, a spirituális pénzügyi évnapja.
0: You have to give all your account.
1: Be kell nyújtani a könyvelést.
0: Minus plus, gain and lost.
1: Plusz minusz nyereség veszteség.
0: Now take new sankalpa.
1: Hozz egy új szankalpát.
0: With great love.
1: Nagy szeretettel.
0: Devotion.
1: Odaadással.
0: That this whole year.
1: Hogy az egész év.
0: I will do my sadhana. Regularly.
1: Egész évben rendszeresen végzem szádanámat.
0: My sadhana will grow day by day.
1: A szádanám napról napra nő.
0: It should not become less and less.
1: És ne legyen kevesebb és kevesebb.
0: The samsara is like this.
1: Ilyen a samsara.
0: You know, we are very far now.
1: Messze vagyunk nagyon.
0: We are far in the river.
1: Messze a folyóban.
0: The last year we were, that is very behind us.
1: Ahol tavaly voltunk, az nagyon messze van mögöttünk.
0: We are somewhere else, far away.
1: Most már valahol nagyon messze máshol vagyunk.
0: We crossed many things.
1: Sok mindenen átmentünk.
0: So, look to thyself.
1: Úgyhogy nézd magadra.
0: Where are you?
1: Hol vagy?
0: How your body has changed.
1: Hogy változott a tested?
0: We can't stop.
1: Ezt nem lehet megállítani.
0: Doesn't matter how much makeup you do.
1: Mindegy, hogy mennyi sminket kensz magadra.
0: This is only to hide oneself.
1: Ez csak önmagunk elrejtése.
0: But we are very far already.
1: De már nagyon messze vagyunk.
0: And we lost many things.
1: Sok mindent veszítettünk.
0: So whatever remain.
1: Úgyhogy ami megmaradt.
0: We shall protect.
1: Azt meg kellene védeni.
0: Spirituality.
1: A spiritualitást.
0: So satsang is the best.
1: Ennek a legjobb módja a satsang.
0: And kusanga can destroy us completely.
1: És a kusang teljesen tönkre tud tenni minket.
0: The words of ignorance.
1: A tudatlanság szavai.
0: The words of jealous.
1: A féltékenység szavai.
0: The words of the greed.
1: Kapzsiság szavai.
0: The words of the anger.
1: A harag szavai.
0: Hate.
1: Gyűlölet.
0: This all, they are prepared bombs in ignorant person's stomach.
1: Ez a tudatlan személy gyomrában

0: bekészített bomba.
1: And when they begins to vomit,
0: és amikor elkezdik ezt kihányni,
1: they can't stop the second one.
0: Akkor a másodikat nem tudják leállítani.
1: Who is ill, have stomach problem,
0: aki beteg és has problémája van,
1: and begins to vomit,
0: és elkezd hányni.
1: It is so much force.
0: Annyi erővel jön
1: even
0: fel.
1: Even if don't want to vomit.
0: Csak már nem akar hányni.
1: But it throws out.
0: Akkor is feljön az egész.
1: So this is happening in Kusanga.
0: Ez megy a Kusangon.
1: And then many things are destroyed.
0: És sok minden elpusztul általa.
1: Therefore lucky are they.
0: Ezért szerencsések azok.
1: Blessed are they.
0: Áldottak azok.
1: Humble are they.
0: Alázatosak azok.
1: That they have a satsang.
0: Akik satsangon tudnak lenni.
1: Even with one person you can have a satsang.
0: Még egy személlyel is lehet satsangot tartani.
1: And even with the one person you can be a kusanga.
0: És egy személlyel is lehet kusangot tartani.
1: So what we have realized.
0: Úgyhogy mit valósítottunk meg?
1: Let's say you're one of the best friend.
0: Mondjuk az egyik legjobb barátod.
1: Was not nice to you.
0: Nem volt hozzád kedves.
1: But what have you lost now?
0: És mit veszítettél általa?
1: You lost your time.
0: Az idődet.
1: And this time will not come back.
0: És ez az idő nem tér vissza.
1: So do seva, service, service, service.
0: Gyakorolj szévet, szolgálat, szolgálat, szolgálat.
1: Like in the bhajan, Surdasji Maharaj said.
0: Surdasji bhajan nyában.
1: Prabhuji mere avgun chitna dharo. O Lord, please do not notice my avguna, my bad qualities.
0: Uram, kérlek, avagunáimat, rossz minőségeimet ne vedd észre.
1: Sam drashti hai naam tyaro. You are the equal vision one, God.
0: Egyenlő látmást módú Isten vagy.
1: Chahe to paar karo. If you wish, O Lord, you can liberate me.
0: Ha akarod, Uram, felszabadíthatsz.
1: So, we have to be in that humble way.
0: Ilyen alázatosnak kell lenni.
1: Surdasji said in one bhajan.
0: Surdasji azt mondta egy bhajanban.
1: That I am the bird from your boat.
0: Én vagyok a madár a hajódról.
1: And the sheep, very big sheep.
0: És a nagy hajó.
1: Is in the middle of the ocean.
0: Az óceán közepén van.
1: Every directions are thousands of kilometers.
0: Minden irány több ezer kilométerre van.
1: And bird says.
0: És mondja a madár.
1: Sometimes I want to fly away.
0: Néha el szeretnék repülni.
1: But I don't see anywhere a shelter.
0: De nincs hajlékom sehol.
1: Oh Lord.
0: Ó Uram.
1: Again I come to your boat.
0: Újra visszatérek a hajódhoz.
1: And so my dear.
0: És kedvesem.
1: We are very far.
0: Nagyon messze vagyunk.
1: In the ocean of samsaras.
0: A szamszára óceánjában.
1: You try to run away.
0: Próbálsz elfutni.
1: Do it.
0: Tedd meg.
1: But there is no shelter.
0: De nincs hajlékod.
1: Where the kusanga.
0: Csak kusanga van.
1: They will not give you the shelter.
0: És ők nem adnak neked hajlékot.
1: Because they are also lost.
0: Mert ők is el vannak veszve.
1: So again we have to come back to the satsang.
0: Úgyhogy satsangra kell újra visszatérni.
1: Therefore it is said.
0: Ezért azt mondják.

0: Pradip Narayan Bhagavan ki, Sri Mangilal Ji Gurudeva ki, Swami Maheshwaranand Ji Vishwa Gurudeva ki.
1: So what is gone is gone.
2: Ami elmúlt, elmúlt.
1: We can't catch back.
2: Ezt nem lehet visszaszerezni.
1: Past time we can't catch even we fly with aeroplane.
2: Múlt visszahívni még repülőgéppel sem.
1: But what is remain?
2: De ami megmaradt.
1: We shall try to save.
2: Meg kell próbálni megmenteni.
1: That is the main duty for us.
2: Ez a fő kötelességünk.
1: So the life which is past,
2: az elmúlt élet,
1: is past.
2: Elmúlt.
1: How much left, we don't know.
2: Hogy mennyi maradt, nem tudjuk.
1: Therefore, if we concentrate more for our development,
2: ha inkább a fejlődésünkre koncentrálunk,
1: clarity,
2: világosan,
1: happiness, spirituality,
2: boldogságunkra és spiritualitásunkra,
1: that we can help others too.
2: Akkor tudunk másokon is segíteni.
1: Otherwise we go back as we came.
2: Máskülönben úgy távozunk, ahogy jöttünk.
1: So make your sankalpa for this Guru Purnima.
2: Úgyhogy Guru Purnimára hozz szankalpát.
1: And practice.
2: És gyakorolj.

0: श्री अलकपुरी जी की जय। देवाधिदेव देवेश्वर महादेव, आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी एंड अवर बिलॉव्ड सतगुरु देव श्री स्वामी माधवानंद जी, ऑल ब्रदर्स सिस्टर्स, ऑल डियर वन, इट्स वेरी ब्यूटिफुल एंड जॉयफुल टू सी यू हियर एंड बी टुगेदर हियर।
1: कद्वेशेइम टेस्टवीरेइम, नागयोन सीप दुलोग एस नागयोन रोमटेल इट लेटनी टिटेकेट।
0: It was a beautiful this evening.
1: Nagyon szép volt ma este.
0: With beautiful bhajans sang by our devotees.
1: Nagyon szép bhajanokat énekeltek a híveink.
0: And these bhajans were from our guru parampara.
1: Ezek a bhajanok a mi guru paramparánktól származnak.
0: We have so beautiful bhajans. It's from Mahaprabhuji, our Sadgurudev, Swami Madhavananji, Brahmananji, Shivananji, Lalananji, etc.
1: Olyan szép bhajanjaink vannak, szeretett Sadgurudévánktól, Mahaprabhujitól, Swami Madhavananjitól, Brahmananjitól, Lalananjitól, és így tovább.
0: In these bhajans which we have, it is the big treasure for us.
1: Ezekben a bhajanokban nagy kincs van.
0: All different kinds of the yoga, philosophy, etc.
1: A yoga minden része, filozófia és így tovább.
0: If you or we understand each bhajan, it is our teaching.
1: Ha megértenénk minden bhajan tanítását,
0: and we need not to run here and there.
1: Nem kell ide oda szaladgálnunk.
0: So you were listening the bhajans what they were singing here.
1: Bhajanokat énekeltek és ti hallgattátok.
0: It was beautiful.
1: Gyönyörű volt.
0: We all are in that path which we call yoga in daily life.
1: Mi mindannyian a jóga mindennapi életben útján járunk.
0: But these are what we call yoga in the life, the postures, which is very, very important for us, for our good health.
1: Azt mondják a jóga mindennapi életben a pozíciók, ami nagyon-nagyon fontos a jó egészségünkért.
0: And for this bhajans and this our yoga exercises.
1: Ezek a bhajanok és ezek a gyakorlatok.
0: That is very interesting.
1: Nagyon érdekes.
0: We should think over.
1: Gondoljuk végig.
0: This yoga systems began with in my life when I was about 3-4 years, but that is everyone can do.
1: Ez a jóga rendszer az én életemben 3-4 éves koromban kezdődött, de úgy, ahogy azt bárki meg tudja csinálni.
0: But when I came to Guruji, then Guruji used to perform himself the exercises.
1: De amikor Gurujihoz kerültem, Guruji maga is gyakorlatokat végzett.
0: And that his exercises was morning 3:30.
1: Ezeket

0: Reggel 3:30-kor csinálta.
1: Our beloved Sadhguru, Holy Guruji, his life was, we can say, the sadhana.
0: Szeretett Sadhgurunk, Holy Guruji élete a sadhana volt.
1: Even when he used to sleep, his mala was all the times running, or sometime mala remained, but the fingers was moving.
0: Még amikor aludt, akkor is mozgott a málája, vagy amikor a mála úgy maradt, az ujjai akkor is mozogtak.
1: So we can imagine how much sadhana did our beloved Gurudev.
0: El tudjuk képzelni, mennyi szádanát végzett a mi szeretett Gurudévánk.
1: And when he was doing his asanas, he woke me up also.
0: Amikor asanákat gyakorolt, engem is felébresztett.
1: Sometime is okay, but sometime I was saying, my God, why I do this all?
0: Néha rendben
1: I want
0: volt.
1: To sleep.
0: Néha rendben volt, néha azt mondtam, ó Istenem, miért kell ezt csinálnom, aludni akarok.
1: But Guruji said, do this posture, do this. And I was doing also.
0: De Guruji azt mondta, csináld ezt meg azt a pozíciót, és én is csináltam.
1: So Guruji's program was 1 hour.
0: Guruji programja 1 órás volt.
1: Doing his asanas.
0: Az asanákat végezte.
1: And with that, also he was repeating mantras or Mahaprabhuji's Prabhudeep Niranjan Sabdukbhanjan.
0: És ehhez mantrákat énekelt, ismételt.
1: So he began with particular postures and then was 1.5 hour Guruji's bhajans. He was singing bhajans.
0: Bizonyos gyakorlatokat kezdett, és aztán utána 1.5 órát bhajanokat énekelt.
1: Or 1 hour.
0: Vagy 1 órát.
1: He had fixed 11 bhajans. He had to sing.
0: Megvolt a 11 fix bhajan, amit el kellett énekelnie.
1: From all our paramparas, which we have many books, and some great saints' bhajans.
0: A mi paramparánktól, ami sok könyvben benne van, és a nagy szentek bhajanjait.
1: And then he sit in meditation.
0: Aztán leült meditálni.
1: Etc.
0: És így tovább.
1: So it is like this, that if we are with some spiritual master or person, it comes to us vibration.
0: Hogyha egy spirituális mesterrel vagy spirituális személlyel vagyunk együtt, akkor hozzánk is eljut a rezgés.
1: We said, when you have two cows, one cow is black and one cow is red.
0: Azt mondják, ha van két tehened, az egyik tehén fekete, a másik pedig
1: vörös
0: vagy fehér.
1: So white cow and black cow.
0: Egy fehér és egy fekete tehén.
1: And they are both together.
0: Együtt vannak.
1: Now we used to say in some part of India that if you are with the white cow, this white cow will not take the color black, but will take the behavior or the what we call the habit. The white cow will not take the black color of the red cow, but will take the habit of the black cow.
0: India bizonyos részein azt szoktuk mondani, hogy a fehér tehén nem veszi át a fekete tehén színét, de átveszi a szokásait.
1: Do you understand or not?
0: Értitek?
1: Who didn't understand, hand up.
0: Ki az, aki nem értette, emelje fel a kezét.
1: So, when the no one raised hand up, it means no one understood.
0: Ha senki nem emeli fel a kezét, az azt jelenti, hogy senki se értette.
1: Or, there is something saying. I said many times this one slogan, and that it is, Jaisa kare sang, vaisa lage rang. With whom you are, you will take that habit or that color.
0: Gyakran szoktam mondani ezt a szlogent, akivel együtt vagy, annak a színét, annak a szokásait veszed föl.
1: Unfortunately, now we have a big problem in the social life.
0: Sajnos most probléma van a szociális életben.
1: And this is a big problem, what we call the drug.
0: Ez egy nagy probléma, amit drognak nevezünk.
1: And young generation, somehow they get some kind of this, and they are using that.
0: A fiatal generáció valahogy megkapja és használják.
1: And there are some, they don't want to take any drug.
0: És vannak, akik nem akarnak semmilyen drogot szedni.
1: But the other people said, you are crazy.
0: De a többiek azt mondják, te megőrültél.
1: You must have test. Try.
0: Ki kell próbálnod, kóstold meg.
1: Otherwise you are out of the society.
0: Különben kilógsz a társaságból.
1: So sometimes people are talking in such a way. So they said, okay, this is just try. And this trial is so, it goes in the blood.
0: Néha így beszélnek az emberek, és hogyha kipróbálja, akkor bekerül a vérébe.
1: Or you go to the someone who is a sport person.
0: Vagy elmész egy sportolóhoz.
1: Football, basketball, skiing.
0: Aki focizik, kosárlabdázik, síjjel.
1: And when they come to this side, they become a very good champions.
0: És amikor erre az oldalra kerülnek, akkor bajnokok lehetnek.
1: Or someone who is studying and have interest to make some scientific work.
0: Vagy aki tanul és érdeklődik bizonyos tudományos munkák iránt.
1: And so is, if you are with some spiritual people, with spiritual, then spirituality develops in us.
0: És ugyanígy, hogyha a spirituális emberrel vagy, akkor a spiritualitás fejlődik bennünk.
1: And some who doesn't practice, so they cannot get anything.
0: Van, aki nem gyakorol, és így nem kaphat semmit.
1: Very often, when we have program, if I am not in the class here, in the hall, then 35% people are moving around here and there. There are some people I can tell you, with the fingers I can tell, I never see them practicing.
0: Gyakran van, hogy amikor én nem vagyok jelen személyesen a programon, akkor az emberek 35%-a csak ide-oda mászkál. Vannak ilyen emberek, rájuk tudok mutatni, akiket még soha nem láttam gyakorolni.
1: And when I'm coming?
0: És amikor jövök?
1: Of course, they are sitting in the front.
0: Akkor előre ülnek.
1: These are also, this is a habit.
0: Ez is egy szokás.
1: But they cannot do this.
0: De nem tehetik meg.
1: And sometimes you have a good company, good friends.
0: Van, hogy jó társaságba kerülsz, jó barátaid vannak.
1: But sometimes someone comes to catch you.
0: De aztán egyszer csak jön valaki, hogy elkapjon.
1: And you think, maybe this is good. Try once. And say, yes, you are good, always in yoga and meditation and this and that. Why don't you once come and see the, what they call them, night club or what? Is it night? Huh? No, no, disco is a little more better.
0: Azt gondolod, hogy talán ez jó, és ki kellene próbálnom. És azt mondják, hogy mindig csak jogázni, mész meditálni, most gyere velünk a nightclubba, vagy a diszkóba, a diszkó egy kicsit jobb.
1: And person goes there.
0: És ez az ember oda megy.
1: It is like a drug.
0: Olyan, mint a drog.
1: You forget your spirituality. And you go in other direction.
0: Elfelejted a spiritualitásod és elmész más irányba.
1: So many people only like to enjoy, get a lecture or something like this. They don't practice.
0: Sokan vannak, akik csak élvezni szeretnék az előadást és ilyesmi, de nem gyakorolnak.
1: I see sometimes I have no chance to go every classes.
0: Néha látom, nem tudok elmenni minden órára.
1: But again, I will say the Austrian, the Viennese will be angry with me.
0: És a bécsiek mérgesek lesznek rám.
1: But I'm grown with the Viennese, with love. So they know that whatever I say, this is Swamiji said with love, and I also. But for example, when there is a people coming for class or a Kriya Yoga, and then after I'm coming for prayer, the certain people, they don't come for practice at all.
0: A bécsieket szeretetben neveltem, és tudják, hogy amit mondok, azt szeretetből mondom, de néha van, hogy a Kriya Yoga után bemegyek az imára, és bizonyos emberek nem gyakorolnak egyáltalán.
1: How will you develop your spirituality?
0: Hogy fogod fejleszteni a spiritualitásod?
1: How will you develop as a yogi?
0: Hogy fogsz fejlődni, mint yogi?
1: And that is, jaisa kare sang, vaisa lage rang, in which company you are, that kind of habit you will have.
0: Amilyen társaságban mozogsz, olyan szokásaid lesznek.
1: And then, jaisa piye pani, vaisi boli bani. What kind of liquid water drinking? Like that you will speak.
0: Amilyen folyadékot, vizet iszol, úgy fogsz beszélni.
1: When you speak nice, pure water, not vodka, water.
0: Amikor szép, tiszta vizet iszol, nem vodkát, hanem vizet.
1: Or nice juice.
0: Vagy gyümölcslevet.
1: Or milk.
0: Tejet.
1: You speak balanced.
0: Kiegyensúlyozottan beszélsz, boldogan.
1: Relaxed.
0: Lazán.
1: But if you drink something like alcohol.
0: De ha valami alkoholfélét iszol.
1: Then you know how is the language.
0: Akkor tudod, hogy milyen néválik a nyelved.
1: So this jaisa piye pani, vaisi bole bani. Bani means the words, speech.
0: Bani a szavak, a beszéd.
1: So

0: Everything, you are coming here because you have an interest. You have this love for that, for your life, spiritual life, and to see our friends, and maybe your, may I am also your friend, no? Not all? Yes, I am your friend. Guru is Guruji, Mahaprabhuji, no? Anyhow. So, but some, they have interest, but only to gossiping.
1: El akarjátok érni, sokan jönnek ide, időt szánnak rá, elvezetnek ilyen messzire azért, hogy mert érdekli őket, megvan az érdeklődésük, hogy találkozzanak a barátainkkal, és én is a barátotok vagyok, a guru az Holy Guru Ji Mahaprabhu Ji, én a barátotok vagyok. De van, akinek szintén érdeklődése van, de inkább csak a pletykálkodásban.
0: So, if you accept me at least as a friend, I will be very happy.
1: Ha legalább mint barát elfogadtok, nagyon boldog leszek.
0: Yes? Yes. Yes, of course. That's so, but so it is a great thing. You know, the friend is a father, mother, brother, husband, wife, and the master, teachers, etc. The one.
1: Ez nagy dolog. A barát egyben az anya, apa, testvér, férj, feleség, tanár, mester, mind egyben.
0: And you know how happy we are when we come all together.
1: És tudjátok, milyen boldogok vagyunk, amikor mind összegyűlünk.
0: So, but many are rescuing or going for practice. They don't want practice.
1: Sokan vannak, akik nem akarnak gyakorolni.
0: So, practicing is what we call the reality.
1: A gyakorlás az, amit valóságnak hívunk.
0: You are hungry, but you are talking only about food.
1: Éhes vagy, de csak beszélsz az ételről.
0: The hunger, you will not fill your stomach with the words.
1: Szavakkal nem tudod megtölteni a hasad.
0: But if you eat, then your stomach will be filled.
1: De ha eszel, akkor megtelik a hasad.
0: So this is I am saying you.
1: Ezt mondom nektek.
0: Personally.
1: Személyesen.
0: Please do practice.
1: Kérlek, gyakoroljatok.
0: And not only in the class.
1: Ne csak az órán.
0: At home too.
1: Otthon is.
0: Otherwise, there is more karmas which you are purified already and you neglect it. Again, that enemy of karmic begins to come closer.
1: Különben a karmák, amiket megtisztítottál, hogyha nem foglalkozol vele, akkor ezek a karmikus ellenségek újra elkezdenek közeledni.
0: You know, unfortunately, in this environment, the humans have many, many have the cancer disease.
1: Sajnos ebben a környezetben nagyon sok ember rákos.
0: And once when we get operation and something, it means not that now is finished.
1: És a műtét vagy hasonlók után ez nem azt jelenti, hogy vége.
0: I was, you know, a few months ago in Boston, and there was a conference, and they invited me also for Yoga and Daily Life, and many other people. So it was the Ayurveda, Yoga, and Cancer.
1: Néhány hónapja voltam Bostonban egy konferencián, engem is meghívtak, és a joga mindennapi életben. Az Ayurveda, a joga és a rák volt a téma.
0: That's one of the very famous university, the world famous university.
1: Egy világhíres egyetemen.
0: And even to make a photo near that university.

0: university is something like that I was there.
1: Még ha valaki csak az egyetem mellett készít egy fotót, akkor is azt mondják, hogy én már ott voltam.
0: What they call the Harvard University. Only along this city have more than 300 colleges.
1: Csak ebben a városban több mint 300 főiskola van.
0: And some 100 universities.
1: És körülbelül 100 egyetem.
0: So it is a research, education, etc. is that city very known.
1: Tehát ez a város nagyon híres a kutatásról és az oktatástól.
0: If you want to go to study there,
1: ha ott akarsz tanulni,
0: then it is per year about 80,000 euros.
1: Nagyjából 80,000 euró évente.
0: And may they take you or not.
1: És vagy felvesznek, vagy nem.
0: So any, well, the subject, I go other side. I talk to both doctors, professors. One was the Ayurvedic, and one was the this allopathic.
1: Beszéltem két orvossal, egy ajurvédikus és egy allopatikus orvossal.
0: And we were sitting, having lunch.
1: Leültünk ebédelni.
0: And everyone is talking something.
1: És mindenki beszélgetett.
0: So I said, it came, maybe it is not nice of me.
1: Azt mondtam, talán nem szép tőlem.
0: And I excuse myself.
1: És elnézést kérek.
0: But I have one question.
1: De van egy kérdésem.
0: And we all know. We all have something which we can't do good.
1: Tudjuk, mindannyiunknak van valami, amit nem tudunk jól csinálni.
0: So I told the Ayurvedic doctor, a very well-known Ayurvedic person, I asked, please, we are sitting only five people on the table, and I will not humiliate you in the front of all. But can you tell us, please, honestly, Ayurveda can cure the cancer?
1: Csak öten ültünk az asztalnál, és megkérdeztem egy nagyon híres ajurvédikus orvost, hogy nem akarlak sok ember előtt megalázni, de te meg tudod gyógyítani a rákot?
0: They said, unfortunately not.
1: Azt mondta, sajnos nem.
0: But we can press down and we can use some kind of herbs and Ayurvedas and this. But it will come after 10 years or 15 years again back.
1: De le tudjuk nyomni, használhatunk gyógynövényeket és hasonlókat, de 10-15 év múlva visszajön.
0: The allopathic, this modern medicine. I ask him and he's the head of that university.
1: Az allopatikus modern orvos, aki az egyetem feje.
0: And now he's from India.
1: Indiából származik.
0: Indore. And now he said that he have enough from here. He went to now to Atlanta.
1: Azt mondta, hogy elege van ebből a helyből, és elment Atlantába.
0: And very spiritual person. He liked it very much, always coming to me and sitting beside me and talking. But he's a very, very expert and very good person.
1: Egy nagyon spirituális személy, mindig oda jön hozzám, beszélget, leül mellém, de egy nagy szakértő.
0: And I said, is there any treatment for cancer? And he said, yes, we are operating, we are doing this, we have the electricity, or how do you call the chemotherapies, and also the

0: Yeah. Radiance. This is a very, this, we are doing something, this is a very strong and like this. But 8 to 10 to 15 years, it comes back.
1: Megkérdeztem tőle is, hogy van-e kezelés a rákra, és azt mondta, hogy igen, operálunk, sok mindent csinálunk, van kemoterápia, radioterápia, és ezek mind nagyon erősek, de 8-10-15 éven belül visszajön.
0: So my dear, it can happen that many people, they will have their karma way awake and they will not anymore the under the cancer. And it will not come the cancer back.
1: Kedveseim, lehet, hogy valakinek a karmája felébred, és nem jön vissza a rák.
0: So they said, okay, Swamiji, as you said, we trust you, are Swamiji, but we cannot say. So anyhow, there are, what I said, the destiny. They said, yes, but in we educated in this way, people, we don't know what is the destiny.
1: Azt mondták, hogy igen, Swamiji, te ezt el tudod mondani, benned bízunk, de mi ezt nem mondhatjuk el magunkról. Igen, a sors, de a így képzett emberek, a magasan képzett emberek nem tudják, mi az a sors.
0: But keeping discipline.
1: De fegyelmet tartani.
0: Eatings. And don't touch the sugar.
1: És ne érj a cukorhoz.
0: Also fruits not.
1: És gyümölcsöt se.
0: This is one of the enemy for us and the best for the cancer.
1: Ez egy ellenségünk és a rák barátja.
0: Well, I don't want to go further, and I pray to Mahaprabhuji, Guruji, Alagpuriji, that it should, nobody should suffer from this, and God help us that cancer disappear from the world. It is my prayer, but I don't know how it will be. So similarly, what I want to tell.
1: Imádkozom Mahaprabhujihoz, hogy a rák tűnjön el a földről, de ez csak az én imám, és ki tudja, mi fog
0: történni. That if you are not practicing, you will not have that success.
1: Ha nem gyakorolsz, nem leszel sikeres.
0: You had a spiritual, very much spiritual love and this, and you were searching for this. But you did after a while, and now you don't practice, you are may thinking that I am spiritual, but you are not anymore spiritual.
1: Nagyon spiritual is voltál, meg volt benned a szeretet, és aztán egy idő után nem gyakorolsz, és azt gondolod, hogy nagyon spirituális vagy, de nem vagy spirituális.
0: So if you eat, then your stomach will be full.
1: Ha eszel, tele lesz a hasad.
0: If you are thirsty, you drink water, it quenches your thirst.
1: Ha szomjas vagy, vizet iszol, és ez kioltja a szomjad.
0: Similarly, our many things, exercises, as well as our mental, emotional behavior, or don't think behavior means not a negative also, but we shall try to clean.
1: Ugyanígy a gyakorlás és a mentális érzelmi viselkedésünk. A viselkedés alatt ne valami negatívat érts, ezt meg kell tisztítani.
0: We are sitting in this hall.
1: Itt ülünk a teremben.
0: And there's a light.
1: Világos van.
0: And if light will go off.
1: Ha kikapcsoljuk a lámpát.
0: We are in darkness.
1: Sötétben vagyunk.
0: And we will make again light.
1: Aztán újra.
0: So our spirituality is still like this.
1: A mi spiritualitásunk még ilyen.
0: That when we are in pure positive.
1: Amikor tiszta pozitívak vagyunk.
0: And not only for you.
1: Nem csak te.
0: And not only for your friend.
1: Nem csak a barátod.
0: Or not for your family.
1: A családod.
0: But doesn't matter who is who.
1: Nem számít.

0: কি কি ছদা
1: we shall give that love respect understanding
0: adjunk szeretetet tiszteletet megértést
1: don't gossiping to someone from somewhere
0: ne pletykálj valakiről valahonnan
1: so we have to work ourself within ourselves because God has given us everything and we have to work ourselves but sometimes we cannot mastery and therefore we gossiping outside and we think I am clear and I am good but we are collecting certain karmas or whatever you call it comes to us my dear
0: nekünk kell dolgoznunk saját magunkon magunkban Isten megadott nekünk mindent nekünk kell dolgozni de néha nem tudunk uralkodni magunkon és elkezdünk pletykálni és azt gondoljuk hogy mi milyen tiszták vagyunk de a karma hozzánk jön vissza
1: so well where do I come to explain only for one morning what Guruji was doing with me. You understand me?
0: Amikor elmondom, hogy csak egy reggel mit csinált velem, Holy Guruji, értitek?
1: So Guruji get up early morning.
0: Guruji felkelt korán reggel.
1: Doing asanas.
0: Asanákat gyakorolt.
1: And put it on it. And exercises.
0: So
1: Guruji said, it's called Niyam. And Niyam means that we should do regularly.
0: Guruji azt mondta, Niyam. Ez azt jelenti, hogy csináljuk rendszeresen.
1: And so yoga in daily life begins with our Guruji's.
0: Ezért a yoga minden nap életben, ami Guruji-nkkal kezdődik.
1: Then of course I was in Rajasthan in Jaipur.
0: És aztán voltam Rajasthanban Jaipurban.
1: And there is one Swamiji and Anandananji. So Guruji was going to him to visit sometimes and Anandananji was teaching me some asanas.
0: És ott voltam Swami Anandananji, valaki asanákat tanított nekem, és Guruji néha megmutatott.
1: And many, many, many.
0: És sok minden.
1: Now, what I want to tell you now, that now is very soon I'm getting 49 years.
0: Nem sokára 49
1: éves lesz.
0: Very soon
1: in few months I will be here in Europe 49 years.
0: Néhány hónap múlva 49 éve leszek itt Európában.
1: Now in this 49 years you people all I'm included with you. We have our system yoga in daily life and we did not change
0: ebben a 49 évben nekünk meg engem is beleértve meg volt a yoga mindennapi életben és nem változtattunk rajta
1: the one of that our friend Gulab Kotari is his father and the Kulis ji he was also here coming
0: Az egyik barátunk, Gulab Ji Kotari édesapja, Kulis Ji, ő is jött.
1: And said Swamiji, the many systems changed in the world.
0: Swamiji, nagyon sok rendszer megváltozott a világban, ezt mondta.
1: Even politics changed.
0: Még a politika is megváltozott.
1: It is not easy to maintain the system.
0: Nem könnyű fenntartani a rendszert.
1: And I can say, because all of you, we maintain our yoga in daily life.
0: És azt mondom, hogy miattatok mindannyiótok miatt fenntartottuk a yoga mindennapi életben.
1: And this is system is round the world. Everywhere.
0: Ez a rendszer mindenhol van a világon.
1: We have in China, we have in Japan, we have the Mexico's, Americas, everywhere.
0: Kínában, Japánban, Mexikóban, Amerikában, mindenütt.
1: And many single people, our yoga practitioners, disciples, they went somewhere, but they have that our book, and they are doing yoga practice.
0: És sok ember joga gyakorló tanítvány elment valahova, és vitte magával a könyvet, és gyakorolnak.
1: It's a system.
0: Ez egy rendszer.
1: And so, keep your system, your physical, mental, social, spiritual system.
0: Tartsd meg a rendszeredet, a fizikai, mentális, társadalmi, spirituális rendszeredet.
1: Then you will be successful.
0: Akkor sikeres leszel.
1: Sometimes you fall, sometimes you come.
0: Néha elbuksz, néha eljössz.
1: Now there's some elections are coming.
0: Valami választások jönnek.
1: And different parties.
0: Különböző pártokkal.
1: And those parties, sometimes they lost.
0: És ezek a pártok néha elvesznek.
1: And again they come.
0: Aztán újra felbukkannak.
1: Again they lost.
0: Veszítenek.
1: Or like in football place.
0: Vagy mint a focipálya.
1: One kick the ball into the goal.
0: Valaki gólt lő.
1: Another will also kick into the other goal.
0: A másik lő egy másikat.
1: Yes, that is like that. This is a game. And
0: igen.
1: So we sometimes we have some problems.
0: Ez egy játék, és így nekünk néha problémáink vannak.
1: And that problem is personal problems.
0: Ezek személyes problémák.
1: So we think, I did this, and why it happened to me?
0: Azt gondolod, ezt meg azt csináltam, miért történt velem?
1: So many times, many people are telling me,
0: sokszor sokan azt mondják,
1: Swamiji, why this happened to me in my family?
0: Swamiji, ez miért történt velem az én családomban?
1: I pray always, I make mantras every in this.
0: Én mindig imádkozom, minden nap mantrát gyakorlok.
1: My dear, this is a nature. This is a principle of the birth and death.
0: Kedveseim, ez a természet, ez a születés és halál elve.
1: Who came will go, and who went will come.
0: Aki jött, elmegy. Aki elment, az jönni fog.
1: That will happen.
0: Megtörténik.
1: You and me, we were young.
0: Te és én fiatalok voltunk.
1: And one day I tell you, it was my ego, such a great ego.
0: És egy nap elmondom, az én egóm volt olyan nagy egó.
1: I had black hair.
0: Fekete hajam volt.
1: Many hair.
0: Sok hajam.
1: I was holding my hair and look, my hair are very strong.
0: És így tartottam a hajam, hogy milyen erős.
1: And I will not become old.
0: Nem fogok megöregedni. Yogi vagyok.
1: I'm a yogi. I will be all the time young.
0: Igen, yogi vagyok, mindig fiatal maradok.
1: In Soviet Union, Czechoslovakia.
0: A Szovjetunióban, Csehszlovákiában.
1: And people said, you will be all the times young.
0: Az emberek azt mondták, örökké fiatal marad.
1: I said, I know. I know.
0: Azt mondtam, igen, tudom.
1: Just was like maybe a joke.
0: Csak vicc volt.
1: But today, I said, boy, don't speak like that.
0: De ma azt mondom, fiam, ne beszélj.
1: There is a river. And why you call it river?
0: A folyót miért hívod folyónak?
1: What is a river?
0: Mi a folyó?
1: River means flowing.
0: Azt jelenti folyni.
1: And if there is no flowing, it will just become a forest.
0: Ha nem folyik, akkor erdő lesz.
1: So we are the river.
0: Mi vagyunk a folyó.
1: And we are flowing in this river.
0: És mi folyunk ebben a folyóban.
1: And we will again come maybe.
0: Talán újra eljövünk.
1: So, doesn't matter what happens. Keep your principle.
0: Nem számít, mi történik, tartsd meg az elvet.
1: And practice, and practice.
0: Gyakorolj, gyakorolj.
1: And so, you see, Guruji was a big personality. You can't imagine.
0: Guruji hatalmas személyiség volt.
1: If you see the old pictures of Holy Guruji, my God. And all but Guruji always told me, boy, will not remain ever like that.
0: Mindig azt mondta nekem, fiam, nem fog ez örökké így
1: maradni. But keep your inner promise to thyself.
0: De tartsd meg a belső ígéreted önmagadnak.
1: And I will go on my this path.
0: Én ezen az úton megyek.
1: We will come again then as a human.
0: Újra eljövünk, mint ember.
1: And if we did not, then of course there are many other creatures.
0: Vagy ha nem, akkor természetesen rengeteg másfajta teremtmény.
1: So this soul will find somewhere in some creatures.
0: Úgyhogy ez a lélek majd talál helyet.
1: But not easy to come to the humans.
0: De nem könnyű embernek jönni.
1: And there is what we call our system. Means humans. Some humans like that. Some humans are like that. But we know our as a spiritual humans, we understand, we remember, and we know the karma.
0: Néhány ember ilyen, néhány ember olyan, de mi spirituális emberek megértjük és tudjuk, mi az a karma.
1: And finally, after all this, you have to come to Gurudev.
0: És ezután, mindután el kell jönnöd Gurudevhez.
1: Therefore, Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurudev Maheshwara, Guru Shakshak Parabrahma Tasmei Sri Guruve Nama. What to do? Dhyan Mulam Guru Murti, Puja Mulam Guru Padam, Mantra Mulam Guru Vakya. That Vakya, what your Guruji said, do this, and you did not follow, you will fail. And don't tell that Guruji it is like this.
0: A vákja, amit a gurud mondott, és nem követted, akkor elbuksz, és akkor nem mondd, hogy Gurudev ez így volt.
1: Moksha mulam guru kripa. Now, after all, only we can go through the mercy of the Gurudev, guru kripa. You fail the words of the guru vakya, is gone. Your vakya and Guru's vakya, both side. So that you say to Gurudev, and then there is stories that is too many which I am not going to tell. So we are all one. And we have our own feelings. We have our own opinions. We have different is, we have different families and countries, but in our inner self, our spirituality, we know that we will come and we will come. So it means,
0: mi mindegyek vagyunk, és ha bár különböző gondolataink, érzéseink, véleményeink vannak, különböző országokból jövünk, tudjuk, hogy végül igazából mind eljutunk ide. Ez azt jelenti?
1: Practice.
0: Gyakorolj.
1: Practice is yours.
0: A gyakorlás a tied.
1: And the benefit is yours.
0: És a haszna is a tied.
1: And successful is yours.
0: A siker a tied.
1: And when you not do, then nothing is yours.
0: Ha nem csinálod, akkor
1: and
0: semmi nem a tied.
1: Successful.
0: Nem vagy sikeres.
1: You are standing on the closed door.
0: A zárt ajtó előtt állsz.
1: It is said.
0: Ezt mondják.
1: You knock the door.
0: Kopogtas.
1: And door will open.
0: És megnyittatik.
1: And when door will open, someone will come.
0: Ha kinyílik az ajtó, jön valaki.
1: And it will let you come in.
0: És beenged.
1: That's somewhere written in the Bible, no?
0: Ezt a Bibliában írják.
1: And who did not read the Bible, please read the Bible.
0: Aki nem olvasta a Bibliát, az olvassa el.
1: But Old Testament.

0: folyóba az óceánba, és az óceán az egység. A jogában azt mondjuk, hogy meg van határozva, hogy hány lélegzete van az embernek, és ahogy elfolyik a folyó, ahogy csöpög valami, és elfogy, nincs több csöp, hogyha vége, akkor nem tudsz többet lélegezni, akkor meghalsz, mindegy, hogy fiatal vagy, vagy öreg. Van, aki súlyos beteg, de mégis életben marad, mert nem telt le az a mennyiségű lélegzet, ami megvan írva számára. És mi a jogával ezt meg tudjuk hosszabbítani a pranájámával, ahogy lelassítjuk a lélegzetet, így el tudunk jutni az életnek a karmikus határára.
1: So, morning, 6 o'clock, I think it will all sitting here.
0: Reggel 6-kor azt hiszem, mind itt fogunk ülni.
1: And now we have different kind of cameras.
0: Most különböző fajta kameráink vannak.
1: So, that will sit somewhere here. And other ones will show, Swamiji.
0: Valaki itt fog ülni, a másik mutatja Swamiji-nek.
1: So, we will see how many are there.
0: Megnézzük, hányan vannak.
1: So, practice is very important for all of us.
0: A gyakorlás nagyon fontos mindannyiunknak.
1: Adjunk.